0: hozták Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz a római Kolosseum és környéke. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagyható távolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon. Szombaton folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Buzogánytorony, a Budai Vár, azaz a Királyi Palota déli végének jellegzetes építménye. Henger alakú falának tetején, a buzogány fejrészében lőrésekkel ellátott, fedett teraszt képeztek ki, ahonnan a város déli részének szépségeiben gyönyörködhetünk. A torony teste középkori eredetű, a felső rész azonban teljes egészében a 20. század közepén készült. A teraszról jól látható a középkori palota déli erődítés rendszere, a nagy rondella és annak kaputornya, mely a török időkben lihegő kapu néven volt ismert. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 240.000 köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor híd építési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit híd tervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz a római Kolosszeum és környéke. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagyható távolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosszeum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon. Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő, néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1686. szeptember 2-án az Egyesített Felszabadító Seregek kiűzték a törököt Budáról. Az utolsó napok során az ágyótűzben felrobbant az egyik lőporraktár, és a keletkezett tűz a belső várnegyed majdnem valamennyi épületét tönkretette. A romok és a füstölgő hamuk között turkálva, ahol az elszabadult katonaság értékes zsákmány és hadifoglyok után kutatott, egyedül Luigi Fernando Marsili, az olasz tudós és katona volt az, aki a kultúra értékeit próbálta megmenteni. A régi királyi palota egyik megmaradt szárnyában felfedezett 10 ládát, bennük Mátyás király híres könyvtárának megmaradt mintegy 800 kötetével. A császári parancsnokság csak 300 kötetet tartott érdemesnek arra, hogy a bécsi udvarba szállítsa. Marsili a palotában talált bibliotéka maradványaiból szép számmal magához vett, illetve segédkezett a könyvek összeírásában és Bécsbe szállítatásában. Az, hogy Mátyás könyvtárának egy része megmaradt, nagyban köszönhető a polihisztor gróf erőfeszítéseinek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmataszerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vonalozó intézet Zinger Adolf könyvkötőmester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalozók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalozók feladata. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd, amit a köznyelvben sokszor északi összekötő vasúti hídként emlegetnek, ami a Népsziget felett is átvezet. A Budapest-Esztergom vasútvonal forgalma mellett gyalogos és kerékpáros közlekedés is megengedett rajta. A hidat 2008-ban felújították, mely során a Duna főága feletti teljes acélszerkezetet kicserélték, és a pilléreket is megerősítették. Építésének ötlete elsőként az esztergomi vasútvonal tervezése során merült fel, 1892-ben. Az átadásra pedig csupán 4 évet kellett várni. A forgalom gyors növekedése miatt az évek során többször is meg kellett erősíteni a szerkezetet. Feladatát azonban egészen a II. Világháború utolsó éveig el tudta látni. Több súlyos légitámadás érte, a végső csapás 1944 karácsonyán, amikor a visszavonuló német haderő felrobbantotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz a római Kolosszeum és környéke. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagyható távolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosszeum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon. Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő, néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a turáni egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előretolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére, ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnok von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A híd pálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a hídláncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcséves szőlőgótig a egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcséves cseppkő barlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, fátyolfelhős idő, még idén megindulhat az MVVH működése. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, hangsúlyozta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke a Telexnek adott interjújában. Unger Anna szerint fel kell tárni, hogy mennyi vagyon tűnt el, és minél többet vissza kell szerezni belőle. Hozzátette, az előző kormánynál politikai irányítás lehetett az állami beruházások kiosztása mögött. 24 órás rendőri védelmet rendelt el Magyar Péter az MVVH elnökének és nyomozati elnök helyettesének. A miniszterelnök szerint Unger Anna és Tasnádi Katalin a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkozott. Hétfőtől megszűnnek jelen formájukban a közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Feladataikat az állam veszi át. A határozatok megjelenése után több alapítványnál már konkrét intézkedéseket is bejelentettek. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg. Ezzel párhuzamosan szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. Tovább nőtt a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Csaknem 600-an vesztették életüket, és mintegy 2500 embert eltűntként tartanak nyilván. Az Európai Unió 2 millió euró értékű gyors segélyt nyújt Nepálnak. Idehaza több segélyszervezet gyűjtést indított. Francia kisrepülőgép miatt riasztották a kecskeméti gripeneket. A repülőgép Ausztria felett nem létesített kapcsolatot az ausztriai polgári légiforgalom irányítással. Az osztrák készenléti gépek elől lépett be a magyar légtérbe, majd a kapcsolat helyreállítása után visszatért Ausztria fölé. A honvédelmi tárca a légtérsértés és légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tett. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg ma. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik Mohácson, beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program Szent Misével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk, délkeleten lesz melegebb.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 18. kerülete 1950. január 1-én alakult két fő részből, Pest-Szentlőrincből és Pest-Szentimréből. A kerület címerét 1994-ben egységesítették, rajta mindkét városrész névadó védőszentje is szerepel. A kerület területén található a Liszt Ferenc repülőtér, a főváros nemzetközi repülőtere, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat központi előrejelzője és a Központi Légkörfizikai Intézet is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a Szabadkikötőhöz, ami közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Dunaágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a csepeli gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori nagyvásártelep, a mai nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután az összekötő vasúti híd építését előíró törvénycikket 1872-ben az országgyűlés elfogadta, az építéssel kapcsolatos teendők gyorsan haladtak. A híd tervezőjének neve kétséges, nagy valószínűség szerint a korszak több vasúti hídját tervező Feketeházi János lehetett az, de a feladat nagysága miatt elképzelhető, hogy a MÁV több mérnöke, köztük Roklik Gyula is részt vehetett a feladatban. A híd kivitelezési munkáira nemzetközi pályázatot írtak ki, amit egy francia vállalat nyert meg. Az építkezés 1873-ban kezdődött. Ekkor süllyesztették le az első keszont a pesti oldali mederpillér építéséhez. A kész építményt a főváros harmadik hídjaként 1877. október 23-án adták át a forgalomnak, de a korrózió miatt már 20 évvel később szükségessé vált a teljes szerkezet cseréje.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim, Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben, a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tangó az ecseri piac régebbi neve a pesti szlengben. Budapest legnagyobb használt cikkpiacának a története már az 1800-as években elkezdődött. Az ócskások kezdetben a városfalon kívüli területet használták piacként, majd ahogy a város nőtt, egyre kijebb költöztek. A piac egy darabig az Andrássy úton, később a mai II. János Pál pápa térhelyén, majd az 50-es években valóban az ecseri úton működött. 1964-ben a József Attila lakótelep építésekor a piacot még távolabb, a Nagykörösi úthoz telepítették. Az árusok ekkor azonban már az ecseri piac nevet is vitték magukkal. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Még idén megindulhat az MVVH működése. Szeptember közepétől csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, hangsúlyozta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke a Telexnek adott interjújában. Unger Anna szerint fel kell tárni, hogy mennyi vagyon tűnt el, és minél többet vissza kell szerezni belőle. Hozzátette, az előző kormánynál politikai irányítás lehetett az állami beruházások kiosztása mögött. 24 órás rendőri védelmet rendelt el Magyar Péter az MVVH elnökének és nyomozati elnök helyettesének. A miniszterelnök szerint Unger Anna és Tasnádi Katalin a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkozott. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg. Ezzel párhuzamosan szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktatóvideó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Idén csaknem 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban. Emellett a szervezet által támogatott 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A cél az volt, hogy a gyerekek számára a pihenés mellett kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtsanak. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi Egyházi létesítmény. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg ma. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik Mohácson, beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk, délkeleten lesz melegebb.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot mindkét irányban vasárnap 16 óráig, illetve ma éjfélig a Budafoki utat is lezárták a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. A 107-es és a 133E autóbusz terelve közlekedik. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűbben induló 49-es és a 19-es villamossal utazhatnak. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárják a befelé vezető sávokat, ma várhatóan 6 és 18 óra között daruzás miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet haladni. A hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. A pótlóbusz a közúton közlekedik, és a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották.
3: Jó Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk, a Klasszik Hétvége. Hamarosan szó lesz arról, hogy egymást érik a lezárások a hétvégén. Teljesen új híd váltja fel Budapest egyik leglassabb átkelőjét, és szó lesz arról is, hogy a Citadella bizonyult Budapest legnépszerűbb kilátópontjának.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Futóverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2026. augusztus 29-én és 30-án Budapest 1., 2., 5. és 11. kerületében. A budapesti rendőrfőkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. Az október 23-ai ünnepség támogatására kérte a nagyvállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter szerint méltányos lenne, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplését nem csak az adófizetők finanszíroznák. Példaként a Dunai fenékküszöb építését említette, amelyhez több vállalat ingyen biztosít alapanyagokat. Teljesen új híd válthatja fel Budapest egyik leglassabb átkelőjét. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter aláírta a Gubacsi híd újjáépítéséről szóló kivitelezési szerződést, így megkezdődhet a beruházás. Mint a közösségi oldalán írta, nagyon régi adósság ez a munka, amelyet most végre elkezdenek. A kormány néhány hete, július végén döntött arról, hogy a Baross-Gábor vasútfejlesztési terv keretében még az idén megkezdődik a Gubacsi híd újjáépítése, valamint az országos logisztikai rendszerben is jelentős szerepet játszó Csepeli szabadkikötő és a Csepeli konténerterminál kiszolgálási infrastruktúrájának fejlesztése. Vitézy Dávid emlékeztetett, a hídon 2014 óta mindössze 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben, noha ez Magyarország egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, amelyen az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át. A Baross-Gábor terv egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a teherforgalmat a közutakról minél inkább a vasútra terelje, fenntarthatóbbá téve a szállítmányozást és csökkentve a közutak terhelését. Az elvi döntést követően most a megvalósítás szakasza kezdődik. Vitézy Dávid aláírta az új híd szerkezet és a csatlakozó vágányhálózat megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést a közbeszerzésen nyertes, a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó magyar Hedo Kft-vel. A cég jelenleg Budapesten a Flórián téri felüljárón is jelentősebb hídszerkezet felújítási munkát végez. A miniszter külön kiemelte, hogy a közbeszerzésen 5 cég vagy konzorcium indult, így valódi árverseny alakult ki. Ez szerinte az is bizonyítja, hogy a nyertes nettó 21 milliárd forintos ajánlat alacsonyabb volt, mint a Lázár János által 4 éve egyszer már lefújt közbeszerzés akkori ajánlatai. A beruházás még az idén megkezdődhet, 2029 végére pedig vadonatúj hídon kelhetnek át a tehervonatok Pesterzsébet és Csepel között. Emellett megkezdik, illetve folytatják a Gubacsi híd közúti rendszerének és a Korvin csomópont fejlesztésének előkészítését is, amelyekkel, mint Vitézy Dávid fogalmazott, részben a korábbi kormányzatnak, részben a fővárosnak kellett volna már foglalkoznia az elmúlt években. Vitézy Dávid szerint a Gubacsi híd megújítása jóval több, mint egy hídépítési beruházás, annak a szemléletváltásnak a szimbóluma, hogy a vasútrombolás évei után ismét a valódi vasútfejlesztések és a hosszú távú építkezés időszaka következik Magyarországon.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot mindkét irányban vasárnap 16 óráig, illetve ma éjfélig a Budafoki utat is lezárták a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. A 107-es és a 133E autóbusz terelve közlekedik. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűbben induló 49-es és a 19-es villamossal utazhatnak. Ma 6 órától 12 óráig, majd 19 órától vasárnap hajnali 4 óráig lezárják a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között, továbbá a Halász utca, Bem rakpart, Jégverem utca, Fő utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, Lánchíd, Lánchíd utca, Várkert rakpart útvonalat futóverseny miatt a belváros más pontjain is lezárásokra kell készülni, az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek majd. Kovács Botont, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. A Citadella bizonyult Budapest legnépszerűbb kilátópontjának egy friss felmérésben. A Sziget Fesztiválon megkérdezettek, Budapest legnagyobb vonzerejének a kulturális programokat tartják, amelyeket a koncertek és fesztiválok, valamint a fürdők és wellness létesítmények követnek. Mindemellett a válaszadók 40%-a a Citadellát választotta, amikor arról kérdezték őket, honnan nyílik a legszebb panoráma Budapestre. A Visit Hungary 489 belföldi résztvevő bevonásával a Sziget Fesztiválon készített felméréséből az is kiderül, hogy a második helyen a Halászbástya végzett 23%-kal. A Dunapartot 13% választotta, így ez a két helyszín is sokak szerint különleges látványt kínál a fővárosra. A parlament környékét a válaszadók 7%-a tartja ideális panoráma helyszínnek, míg a Normafára és a Dunai hajóról nyíló kilátásra egyaránt 6-6% szavazott. A rangsorban a Várkert bazár következik 5%-kal. Budapest legnagyobb vonzerejét a megkérdezettek 40%-a a kulturális programokban, például a múzeumokban és kiállításokban látja. A koncertek és fesztiválok 28%, a fürdők és wellness létesítmények pedig 12% számára jelentenek különleges vonzerőt. A főváros zöld területeit és természeti látnivalóit 7% emelte ki, míg a gasztronómiai élményeket 6% tartja Budapest fontos vonzerejének. A karácsonyi vásárokat és szezonális programokat 4%, a sportlétesítményeket pedig 3% nevezte a főváros érdekes program lehetőségei közé. A felmérés az örök kérdése is választ keresett, Pest vagy Buda a népszerűbb, az összesített eredmény alapján döntetlen született, a főváros és a vidéki válaszadók azonban eltérően vélekedtek. A budapestiek körében Pest 52-48%-os arányban bizonyult népszerűbbnek, míg a vidéki fesztiválozók körében Buda került előrébb 53-47%-os eredménnyel.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Hétfőn érkezett az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete és a szeptemberi családi pótlék. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter elmondta, ezzel több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben a kormány. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában. Zéró toleranciát hirdetett a kormány a közösségek, kisebbségek és népcsoportok elleni erőszakkal és verbális

0: és bántalmazással szemben, mondta Sári Zsolt, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára. A politikus a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából tartott megbeszélésen kiemelte, a kormány legfőbb célja a nemzetegyesítés. Új légi kapcsolatok lehetőségéről, valamint a budapesti éjszakai repülési zaj kérdéséről is egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Váradi Józseffel, a Wizz Air vezérigazgatójával a légitársaság központjában. A Wizz Air mind Budapesten, mind Debrecenben nyitott az új beruházásokra, közölte a találkozót követően a tárca vezető. Vitézi Dávid szerint a kormány feladata az ehhez szükséges, kiszámítható szabályozási és megfelelő repülőtéri környezet megteremtése. A légitársaság központjában megrendezett egyeztetésen külön napi rendi pont volt a Budapest környéki éjszakai repülési zaj kérdése. Vitézi Dávid ismertette a kormány elvárását az éjszakai repülési időszakra vonatkozó szigorú szabályok betartatásával kapcsolatban. A felek közös munkacsoport létrehozásáról is döntöttek, amely azt vizsgálja majd, hogyan csökkenthető tovább a főváros környéki légtér terhelése a mély alvási időszakban. A találkozón szóba került a légiforgalmi irányítás kapacitása és a budapesti repülőtér fejlesztésének szükségessége is. A felek rögzítették, hogy az idei nyári időszakban a magyar légiközlekedésben kevesebb késés volt a korábbi évekhez képest, amelyben Vitézi Dávid szerint szerepet játszottak a hungarokontroll intézkedései is. A növekvő utasforgalom kiszolgálásához a miniszter szerint a légiforgalmi irányítás további fejlesztésére, valamint a budapesti repülőtéri kapacitások bővítésére is szükség van. A Wizz Air a megbeszélés után a miniszter szerint bemutatta budapesti üzemeltetési központját is, ahonnan a légitársaság összes európai járatát figyelik, a személyzet munkáját szervezik, kezelik a forgalmi zavarokat és tájékoztatják az utasokat. A Wizz Air jelenleg 19 repülőgépet állomásoztat Budapesten, rövidesen pedig a 20. repülőgép is megérkezik a bázisra. A légitársaság Budapestről 86, Debrecenből pedig 5 útvonalat üzemeltet, és teljes magyarországi flottáját Airbus A321 Neo repülőgépekre cserélte.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Még idén megindulhat az MVVH működése. Akadálymentes turisztikai napot rendeznek Orfűn. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A legfontosabb a korrupciós ügyek felderítése, nyilatkozta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint megvannak a jogi feltételek ahhoz, hogy a hivatal szeptember 1-én megkezdje működését. 24 órás rendőri védelmet rendelt el Magyar Péter az MVVH elnökének és a nyomozati elnök helyettesének. A miniszterelnök szerint Unger Anna és Tasnádi Katalin a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkozott. Hétfőtől megszűnnek jelen formájukban a közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Feladataikat az állam veszi át. A határozatok megjelenése után több alapítványnál már konkrét intézkedéseket is bejelentettek. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Tovább nőtt a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Csaknem 600-an vesztették életüket, és mintegy 2500 embert eltűntként tartanak nyilván. Az Európai Unió 2 millió euró értékű gyors segélyt nyújt Nepálnak. Idehaza több segélyszervezetgyűjtést indított. Francia kisrepülőgép miatt riasztották a kecskeméti gripeneket. A repülőgép Ausztria felett nem létesített kapcsolatot az ausztriai polgári légiforgalom irányítással. Az osztrák készenléti gépek elől lépett a magyar légtérbe, majd a kapcsolat helyreállítása után visszatért Ausztria fölé. A honvédelmi tárca a légtérsértés és légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tett. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi egyházi létesítmény. Akadálymentes turisztikai napot rendeznek szeptember 5-én a Baranya vármegyei Orfűn. A többi közt sárkányhajózást, motorcsónakázást, lovaglást és motorozást is kínálnak a szervezők a fogyatékossággal élő látogatóknak. Az esemény üzenete, hogy a turizmus élményei mindenki számára elérhetők. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
0: Az NTI híreit hallották.
2: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Elkészültek a tervek a Népliget megújítására. Idén élőben közvetítik az interneten a Budapest félmaratont, és hamarosan arról is szó lesz, hogy rengeteg gyanútlan utazó fizethet 10 000-es büntetést a közbringák miatt.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Karácsony Gergely szerint elkészültek a tervek a Népliget megújítására. Budapest főpolgármestere úgy fogalmazott, a főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne, a park alatt megújuló szürke vízvezeték kihasználásával. Karácsony Gergely erről a közösségi oldalán számolt be, ahol a látványterveket is bemutatta. Azt írta, megtörhet a Népliget folytogató évtizedes negatív spirálja, hiszen az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül a közlekedési minisztérium is, és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Emlékeztetett arra, hogy régen a Népligetben volt Budapest legnagyobb vendéglője, a műemléki védettségű épületet 10 éve az épülő Fradi városra hivatkozott. Bontották le, ami azonban nem épült meg. A planetárium is több mint 10 éve áll üresen, miután 2016-ban beázott, 2017-ben bezárták az épületet, és azóta sem nyitották ki. Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár korábban azt írta, hogy további hatósági vizsgálatokra lehet szükség a Ferencvárosi Tornaklubnak 2016-ban és 2017-ben adott összesen 25 milliárd forintos állami támogatás felhasználása miatt. A pénzt eredetileg a Vajda Péter utcai egykori építők sporttelepen tervezett sportinfrastruktúra fejlesztésekre és felújításokra kapta az FTC. Az államtitkár szerint azonban 10 év alatt szinte semmi nem valósult meg a beruházásból. A budapest.hu-n részletesen írnak a Népliget tervezett rekonstrukciójáról. Megújulnak a zöld felületek, javítják a park megközelíthetőségét, bővítik a rekreációs funkciókat, csillapítják az autóforgalmat. Elbontják a bezárt pavilonokat és rendezik a terület tulajdon viszonyait. A szomszédos fejlesztéseknek köszönhetően a Népliget környezete is átalakul, így mint írják, a park szervesen integrálódni tud a város életébe.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Idén élőben közvetítik az interneten a 41. Vizer Budapest félmaraton szeptember 6-án. A Budapest Sportiroda friss tájékoztatásából kiderül, az eseményre közel 24 ezer nevezőt várnak, és az eseményt élőben is nyomon lehet majd követni. Az előzetes adatok szerint 1103 magyar településről érkező hazai futók mellett a világ 111 országából csatlakozó futóturisták tölthetik meg a verseny Budapest világörökségi helyszínének érintő útvonalait. A Budapest Sportiroda idén is 4 különböző versenyszámot indít, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelő kihívást. Az életük első versenyén induló kezdők és a tapasztalt amatőr futók mellett profik is rajtvonalhoz állnak. Az idei esemény ad otthont ugyanis a félmaraton magyar bajnokságának is. Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője szerint mindig lenyűgöző látni, milyen elementális energiával tér vissza a nyári pihenő után a futó közösség. Mint mondta, a Budapest félmaraton nem egyszerű verseny, hanem igazi találkozási pont, ahol a mozgás öröme összehozza a legkülönfélébb embereket, kezdőket, rutinos futókat, gyerekeket, fiatalokat és idősebbeket. Hozzátette azt is, hogy a magyar bajnokság révén a hazai elit is itt küzd meg a bajnoki címért, miközben a közvetítésnek köszönhetően a távolból szurkolók is teljes egészében részesei lehetnek az eseménynek. Egyébként a Budapest félmaraton a Pázmány Péter sétányról indulva a Duna mentén Budapest festői szépségű világörökségi helyszíneket is érintő útvonalon vezeti végig a mezőnyt. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy látogasson ki a Dunapartra, és buzdítsa a futókat, hogy a résztvevők felejthetetlen élménnyel gazdagodjanak. A futók biztonságáról a hivatalos egészségügyi szolgálat mellett a mezőnnyel együtt haladó futó orvosok is gondoskodnak, a hangulatot a pálya mentén felállított zenekarok és szurkolói pontok biztosítják. Mindemellett a Budapest Sportiroda idén is kiemelt figyelmet fordít az újonnan indulókra, az első félmaratoni vagy 10 kilométeres távjukat teljesítők kiegészítő feliratot is kapnak a rajtszámukhoz, segítve a szurkolók buzdítását. Minden sikeres célba érkező egyedi éremmel és érempólóval zárja a versenyt.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Rengeteg gyanútlan utazó fizethet 10 000-es büntetést a közbringák miatt, számolt be a Telex. Mint írják, több korábbi forgalmas gyűjtőállomás engedélyezési viták miatt jelenleg nem üzemel. A korábbi évek rollerkáoszát idéző helyzet részben abból fakad, hogy az első és az ötödik kerületben több népszerű állomás megszűnt vagy szünetel. A déli pályaudvarnál és a Clark Ádám tér környékén például a szolgáltatási szünet alatt más mikromobilitási cégek foglalták el a korábbi helyszíneket. A BKK legkorábban október elején kaphatja vissza a pályaudvari területet, míg az ötödik kerületben 11 állomás kialakítása csúszik az önkormányzattal folytatott arculati viták miatt. Ezek átadása legkorábban szeptemberre várható, addig viszont a Szél Kálmán tér és az Erzsébet híd között lényegében nincsenek hivatalos lerakópontok, ezért a felhasználók sokszor egyszerűen szétszórják a bicikliket az utcákon. A szabálytalan parkoláshoz a megtévesztő környezet is hozzájárul. Sokan abban a hiszemben hagyják hátra a járműveket, hogy a többi szolgáltató, például az előző generációs bubikat használó Manfred gyűjtőpontjai, vagy a jelenleg még rollereknek fenntartott mobi pontok is érvényes leadási helyszínek. Bár a rendszer a korábbi 222 állomás 92%-ával, azaz 205 helyszínnel jelenleg is működik, a BKK elismeri, hogy a felhasználóknak időbe telik megszokni az új hálózati struktúrát. Azt ugyanakkor nem árulta el a közlekedési vállalat, hogy mekkora összeget szedtek be eddig pótdíjként a rossz helyszínen parkoló kerékpárok után. A probléma idén ősztől oldódhat meg igazán, amikor a mobipontok teljes integrációjával nagyjából 1000 új, a többi rolleres és kerékpáros szolgáltatóval közös feltételi és leadási pont nyílik meg. A hálózat ráadásul hamarosan minden legalább 30 000-es napi forgalmú közlekedési csomópontot és metróállomást lefed majd. Ennek köszönhetően az új MOL Bubi olyan távolabbi városrészekben is elérhetővé válik, mint a József Attila lakótelep, Angyalföld, Őrmező, Kőbánya-Kispest, Zugló vagy Újpest városkapó. A pénzügyminiszter szerint 100 milliárd forintos lehet a megtakarítás az M6-os autópálya koncessziós jogainak felülvizsgálatával. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, az előző kormány 150 milliárd forintért akarta odaadni a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának koncessziós jogait 2025-ben, pedig az eddigi koncesszor és a Magyar Közútkezelő is 50 milliárd forintos ajánlatot tett az érintett szakasz kezelésére. A Vekerle Sándor lakásépítési program ösztönözni fogja a bérlakásépítést, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében árulkodónak nevezte az előző kormány lakáspolitikai intézkedéseinek eredménytelenségét. A miniszter szerint az elmúlt évben 1 millió emberre 1256 új átadott lakás jutott, ami régiós összevetésben messze a legalacsonyabb adat. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Vekerle Sándor program az adó és építési szabályok módosításán keresztül is hozzá fog járulni ahhoz, hogy több, könnyebben elérhető bérlakás és kollégium épüljön.
0: Budapesti híreket hallottak.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: egyelőre, hogy ezek közül az épületek közül kivételes helyzetben megmaradhasson néhány eredeti minőségében, akár úgy is, hogy engedményeket teszünk az energetikai elvárások terén. Ez egy nagyon komoly probléma, ami építészettörténészként kifejezetten súlyosnak tűnik ennek az épületállománynak a tekintetében.
1: És szerintem ez egy nagyon sokáig húzódó probléma is lesz, és rengeteg kérdést és beszélgetést eredményez majd, nem?
0: Így van, így van. Ez is volt a szándékunk ezzel a kiállítással és ezzel a kötettel, hogy hozzájáruljunk ehhez a diskurzushoz. Mivel mind a mai napig ugye nincs közmegegyezés arról, hogy mik az igazán értékes emlékek ebből a korszakból, kik a fontos tervezők, mik azok a dolgok, amiket biztosan eredeti formájában kellene továbbadnunk az utódainknak. Szerettünk volna hozzájárulni ehhez a diskurzushoz, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb kialakul egyfajta közmegegyezés ennek az épületállománynak kapcsán.
1: Ehhez a kiállításhoz kapcsolódik-e valamilyen esemény, amelyet szívesen ajánlanál a hallgatóknak?
0: Nagyon szívesen várunk mindenkit a rendszeresen tartott kurátori tárlatvezetésekre, illetve vannak meghívott szubjektív tárlatvezetőink is. Az ősszel biztosan velünk lesz Erő Zoltán, Budapest főépítésze például, aki egy a saját gyűjteményéből származó Brojár Marcel karosszéket szerel össze és szét a vezetések alkalmával. Emellett pedig lesz két vendégünk, ezt azt hiszem most már bejelenthetjük, bár eddig még nem hoztuk nyilvánosságra. Budapestre látogat Goldfinger Ernőnek az unokája, Pippa Goldfinger építész, és meg fogja osztani velünk a nagypapájával kapcsolatos emlékeit, illetve egy előadásra ősszel Budapestre várjuk majd Owen Hopkins építészettörténészt is, aki a most tavaszra megjelent a Brutalista Londonról szóló kötetnek a szerzője.
1: A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központnak a weboldalán mindent részletesen megtalálnak, nézzék meg és érdeklődjenek, és záró kérdésként, ha ma elmegyünk Budapest utcáin, melyik az az egy, emeljünk ki egyet, brutalista épület, amely mellett biztosan nem szabad csak úgy elsétálnunk, vagy most már álljunk meg előtte, és nézzük meg, hogy ez egy ikonikus épület abból a korszakból.
0: Természetesen kettőt fogok mondani.
1: Rendben.
0: Az egyik az a Farkasréti Mindenszentek templom, ahova akár be is lehet sétálni, és ezt mindenképpen ajánlom, mert ez az épület nem csak kívülről fantasztikus, eredeti, szobrászi, tele van gyönyörű részletekkel, hanem belülről is. Ugye ennek az üvegablakait maga az építész tervezte és kivitelezte Szabó István, és a mai napig egységes egészben megvan. A másik a Tököli úti Okis székház, ez a Császár András utcai templom közvetlen szomszédságában áll, és szerintem alig veszi észre az ember, olyan gyönyörűen illeszkedik bele a zuglóknak a villanegyedébe, miközben ez egy kifejezetten nagyméretű irodaház, konferenciateremmel, mély garázssal, Mónus Jánosnak az alkotása a 70-es évek elejéről, és a mai napig nagyon már-már érzékinek nevezhető az a formaképzés és az a textúra, ami ezt az épületet jellemzi.
1: Én nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy a kiállítást rengetegen látogassák, illetve a hozzá kapcsolódó programokon is nagyon sokan vegyenek részt, és tudják a hallgatók, szerintem ezt mi nem győzzük elégszerre hangsúlyozni, hogy ne csak a lábuk elé nézzenek, hanem bizony nézzenek föl is, mert csodákban lehet részük. Én pedig köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
0: Köszönjük szépen, és örömmel várjuk a hallgatókat a kiállításon.
1: Az elmúlt percekben Kovács Dánielt hallhatták, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ múzeológusát, a Brojár Goldfinger és más magyarok Brutalista építészetünk itthon és odaát című tárlat kurátorát, illetve a Brutalista építészet Magyarországon című kiadvány szerzőjét.

0: Apogénó Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Papagino Klasszik műsora. Hamarosan friss hírek, információk érkeznek, de a műsor a következő órában is folytatódik. A második órában Horváth Zsoltot, a Pannonfilharmonikusok ügyvezető igazgatóját, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnökét hallhatják két részes interjúnkban. A zenekar rendkívül sikeres évadot zárt több mint 100 koncerttel és közel 100 000 látogatóval, a folytatás azonban komoly kihívás elé állítja az együttest. A 2026-os költségvetésből 579 millió forint hiányzik. A zenekar helyzetéről és a lehetséges megoldásokról is beszélgetünk. De természetesen a heti hírösszefoglaló is jelentkezik. Beszámolunk a heti hírösszefoglaló keretében arról, hogy a Salzburgi ünnepi játékokon vehetett kitüntetés Márta Argerics, illetve lezárult az Arcus Temporum és bejelentették a jövő évi fesztivál művészeti vezetőjét. Ezekkel várom tehát önöket, hogyha tehetik, tartsanak velünk. Jó rádiózást kívánok!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, fátyol felhős idő. Emléknapot tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Mohácsi vész üzenete az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Több is veszett Mohácsnál, írta bejegyzésében a kormányfő, hozzátéve, hogy 500 éve ezen a napon zajlott a csata, amely évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. A Baranyai városban ma egész napos eseménysorozattal emlékeznek a történelmi eseményre. Egyebek mellett megkoszorúzzák II. Lajos király szobrát, délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen pedig újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. A halálos áldozatok száma közben 616-ra emelkedett. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon. Hétfőtől megszűnnek jelen formájukban a közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Feladataikat az állam veszi át. A határozatok megjelenése után több alapítványnál már konkrét intézkedéseket is bejelentettek. Szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is támogat, akiknek a rezsicsökkentés nem jelentett valódi segítséget. Mától ismét közlekednek a vonatok Vízvár és Gyékényes között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, tegnap sikeresen lezajlott a forgalomba helyezési eljárás. Ezzel befejeződött a karbantartási munkálatok első üteme. Szeptember 6-áig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. augusztus 29-ei adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A második órában Horváth Zsoltot, a Pannonfilharmonikusok ügyvezető igazgatóját, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnökét hallhatják két részes interjúnkban. A zenekar rendkívül sikeres évadot zárt több mint 100 koncerttel és közel 100 000 látogatóval, a folytatás azonban komoly kihívás elé állítja az együttest. A 2026-os költségvetésből 579 millió forint hiányzik. A zenekar helyzetéről és a lehetséges megoldásokról is beszélgetünk. De természetesen a heti hírösszefoglaló is jelentkezik. Beszámolunk a heti hírösszefoglaló keretében arról, hogy a Salzburgi ünnepi játékokon vehet át kitüntetés Márta Argerics, illetve lezárult az Arcus Temporum és bejelentették a jövő évi fesztivál művészeti vezetőjét. Ezekkel várom tehát Önöket, hogyha tehetik, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló második részébe. A Motus Quartet nyerte a Jürgen Ponto Alapítvány zenei díját. A bécsi székhelyű Motus Quartet kapta a fiatal művészek támogatására létrehozott Jürgen Ponto Alapítvány 8. alkalommal átadott zenei díját. A rangos elismerés 60 ezer eurós pénzjutalommal jár, emellett számos koncertfellépést is biztosít a bécsi Concerthausban, a zürichi Tonhallében, a Bonni Beethoven Fesztiválon, illetve a Holsteini Zenei Fesztiválon és valamint a Staufeni Faust Fórumban. A 2022-ben alakult kvartett tagja a magyar Gordonka művész Hartmann Domonkos is. Az együttes jelenleg Johannes Messel irányítása alatt folytatja tanulmányait a bécsi Zene és Előadó Művészeti Egyetemen. És maradunk még külföldön, a Salzburgi ünnepi játékokon vehetett át kitüntetést Márta Argerics. A Fest Spielnadel mit Rubinen kitüntetéssel ismerték el Márta Argerics zongora művészt a Salzburgi ünnepi játékokon. A díjat a fesztivál vezetősége adta át az augusztus 21-i koncert után. Argerics évtizedek óta a világ legjelentősebb zenekarainak és fesztiváljainak állandó szólistája. Pályafutása során kiemelt figyelmet fordít a kamarazenélésre is, amely olyan állandó alkotótársakkal kiegészülve, mint Nelson Freire, Ivry Gitlis, Misha Mészki, Gidon Kremer vagy Daniel Barenboim. Mint egy ízben megfogalmazta, jót tesz nekem, ha egy együttes része lehetek. Repertoárján a 19. és a 20. század virtuóz zongora műveinek felülmúlhatatlan értelmezései szerepelnek. És lezárult az Arcus Temporum Fesztivál, bejelentették a jövő évi fesztivál művészeti vezetőjét. Az augusztus 21-e és 23-a között a Pannonhalmi Főapátságban Bach és az idén 100 éves Kurták György darabjait felvonultató 5 koncert mellett spirituális, képzőművészeti és irodalmi programok sora várta a közönséget. A fesztivál irodalmi díszvendége Parti Nagy Lajos író volt. Szinte még véget sem ért az esemény, a szervezők azonban már a jövőn gondolkodnak. A 23. Arcus Temporumot 2027. augusztus 27-e és 29-e között tartják, amelynek zenei művészeti vezetője Kirill Gerstin, orosz-amerikai zongora művész lesz. A hangversenyek pedig Ludwig van Beethoven és Francisco Coll művei köré épülnek majd. És amivel folytatjuk a heti hír összefoglalót, kalapács alá kerül a világ alig, hanem legnagyobb macska gyűjteménye. Sandy Lerner saját bevallása szerint azért kezdett el macskás műalkotásokat és dísztárgyakat gyűjteni, mert mivel akkori férje allergiás volt a macskaszőrre, így valódi négylábú kedvence nem lehetett. A mára hatalmasá lett kereken 4000 évet felölelő kollekció minden egyes darabját maga válogatta össze, ám most mégis úgy döntött, hogy egy részét árverésre bocsátja. Az aukciós ház 4 alkalommal 2 élő és 2 online liciten viszi kalapát alá a tárgyakat. Az egyik legkiemelkedőbb tétel a japán születésű francia művész Fujita 1934-ben készített Macska és kis cica című tussal és vízfestékkel alkotott munkája, amelynek becsült értéke 30 ezer és 50 ezer dollár, vagy Andy Warholnak egy 18 kézzel színezett offset litográfiáját összefűzött könyvecskéje, amelynek becsértéke 40 ezer és 60 ezer dollár között van. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót erre a hétre, rangos fesztiválokra kapott meghívást Szabó Ildikó. Szabó Ildikó szeptember 25-e és 30-a között a Kronberg Akadémia meghívására tart mesterkurzust. A csellóvilág fővárosaként is emlegetett intézmény a Nemzetközi Cselló Oktatás és Tehetséggondozás egyik legmeghatározóbb központja. A felkérés különleges szakmai megtiszteltetés, hiszen Szabó Ildikó a Kronberg Akadémia történetének legfiatalabb mesterkurzuson oktató professzora lesz. A Gordonka művésznő ezt követően 2026. október 29-től november 7-ig Amsterdamban a világhírű Cselló Biennálé vendégeként több hangversenyen is fellép. A fesztivál a világ legkiválóbb csellistáit és a hangszer iránt érdeklődő közönséget egyaránt a holland fővárosba vonza. A Biennálén Ildikó előadó művészként, professzorként és a holland nemzeti csellóverseny zsűri tagjaként is közreműködik. A Papagéno Klasszik műsorában most egy kétrészes interjút hallhatnak, ahol a vendég Horváth Zsolt lesz, a Pannonfilharmonikusok ügyvezető igazgatója, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke. Ugyanis sikeres évadot zárt a Pannonfilharmonikusok, a folytatás azonban bizonytalanná vált. A zenekar több mint 100 koncertet adott, közel 100 000 látogatót ért el, rendszeresen játszik a Kodály Központban, és a Műpában nemzetközi fellépései vannak Bécsben és Eszéken is. Közben azonban az együttes 2026-os költségvetéséből 579 millió forint hiányzik. A szeptemberi működés ugyan biztosított, de a zenekar vezetése szerint az ősz folyamán megoldást kell találni a finanszírozási problémára. Erről fogunk beszélgetni Horváth Zsolttal.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Horváth Zsoltot, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatóját, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnökét. Üdvözlöm és köszöntöm a műsorban.
2: Nagy szeretettel köszöntöm Önt is és a hallgatókat is.
1: Sikeres évadot zárt a Pannon Filharmonikusok, ezt kijelenthetjük. A zenekar több mint 100 koncertet adott, közel 100 000 látogatót ért el, rendszeresen játszik a Kodály Központban és a Műpában, nemzetközi fellépései vannak Bécsben és Eszéken is. Közben pedig egy olyan hírről is olvashattunk, hogy a folytatás azonban bizonytalanná vált. Én egy picit kutakodtam és megnéztem, hogy az elmúlt hónapokban mikor és hol milyen nyilatkozatot tett, és hogy ott szóba került-e már, hogy bizony itt valamit tenni kell majd, és bizony kialakulhat olyan helyzet, amelyet meg kell oldani. Már nyáron is egyébként, és sőt talán már tavasszal is szóba került az, hogy van egy hiány. Ez történt eddig, és hol tart most az ügy? Mi az, amit előre látnak?
2: Rendkívül elnehezült a helyzet, és teljesen tudatosan választottam, és választotta a szervezetünk a nyílt kommunikációt a nehézségeinkről. Ezt nem érzem sem a tulajdonosunk, sem semmilyen vonatkozásban indiszkréciónak, pont az ellenkezőjéről van szó. A Pannon Filharmonikusok egy nemzeti minősítésű művészeti szervezet, egy közpénzből működő, rendkívül magas szakmaiságot képviselő műhely, és mint ilyen közügy. És a Pannon Filharmonikusoknak a akár pénzügyi nehézségei, az mindenkire tartoznak, az a közre tartozik, a közönségre épp úgy, mint a széleskörű nyilvánosságra, a döntéshozókra. Márciusban láthattuk, találkozhattunk először azzal, hogy ez az év más lesz, mint a korábbiak, hiszen a tulajdonosi jogokat gyakorló Pécsváros önkormányzatának az tárgyévi költségvetésében egy radikálisan csökkentett összeg szerepel a zenekar támogatásaként, konkrétan a 15%-a az azt megelőző évnek. Ez a nagyságrend, amelyet egy szimfonikus zenekar képtelen saját hatáskörben, saját tevékenységével áthidalni, megoldani, orvosolni. Az tavasz már nagyon komoly pénzügyi nehézségeket jelentett, amelyet rendkívül büszke vagyok arra, hogy a zenekar a korábban felhalmozott saját eredménytartalékából képes volt ellensúlyozni, finanszírozni. Törekedtem arra, hogy lehetőleg eljussunk az őszig, ehhez fel kellett használnunk valóban korábbi évek felhalmozott tartalékait, és egyúttal egy nagyon nyílt kommunikációval kezdtem természetesen a tulajdonosunkkal, épp úgy, mint a felállt új kormányzattal. Nagyon hálás vagyok azért a partnerségért, amelyet az új magyar kormány felmutatott irányunkban. Első közt találkozhattam a kulturális kormányzat vezetőivel, és a találkozók maguk nagyon konstruktívak és tartalmasak voltak, hiszen az előre számukra megküldött szakmai anyagot ők átnézték, áttanulmányozták, tehát felkészülten ültünk az asztalhoz, és az időkeretet érdemi tárgyalásra fordíthattuk, és nem a bemutatkozásra. Táplálkozunk és erőt merítünk valamennyien a minisztériumban elhangzott mondatokból, miszerint a kulturális kormányzat úgy fogalmazott, hogy a Pannon Filharmonikusok a Magyar Szimfonikus Zenekari életnek egy megkerülhetetlen, rendkívül jelentős szereplője, és mint ilyen elképzelhetetlen a magyar kultúrpolitika számára, hogy ezzel az együttessel, ennek a működésével probléma legyen, egyáltalán a léte és szakmaisága megkérdeződjön, vagy egy más pályára álljon. Hogy ezt hogyan és miként tudjuk gyakorlati lépéssé és döntéssé konvertálni, na ez az ősz feladata. Ma ott tartunk, hogy rövidebbre zárjam a válaszom, hogy a Pannon Filharmonikusok a valamennyi forrását felhasználva október végéig működőképes, és ott garantáltan külső segítség, támogatás, intenzitás nélkül beáll az a helyzet, hogy az együttes meg kell, hogy szakítsa a tevékenységét. Van előttünk tehát 2 hónap, a kulturális kormányzat és a város együttesen abban bízom, hogy egy intenzív egyeztetést követően megtalálja azt a formát, amely módon ebből a helyzetből tovább lehet lépni.
1: Van felelős ebben?
2: Strukturális problémákat találhatunk a hátterében. Ezt azért említem így, mert nem abban látom a feladatot, hogy 2026 elnehezült pénzügyi helyzetét hogyan oldjuk meg, hiszen nem az év utolsó 3 hónapjáról van csak szó. Természetesen fölmerül a kérdés, és mi lesz 2027-től. Pécs teljes intézményrendszer és művészeti, kulturális hálózata küzd nehézségekkel, benne a 2010-ben felépült hangversenyteremmel, és így tovább, és így tovább. ez egy komplex átgondolást igényel. Pécs többször, több alkalommal az elmúlt néhány évben kezdeményezett a kultúrás kormányzattal erről való egyeztetést, ezek nem realizálódtak. Ma látjuk, hogy manifestálódik ezeknek a következménye, ha úgy tetszik. Egy szó, mint száz, biztosan egy stratégiai átgondolást igényel, hogy mi legyen ezekkel az intézményekkel. Nyilván az én felelősségem az, hogy ezek közt a szervezetek közt is kimagasló teljesítményt képviselő pannonfő harmonikusoknak a működését elősegítsem. Rendkívül bízom abban, hogy úgy tekintünk majd vissza erre a szituációra, mint egy válsághelyzetre, ugyanakkor nem kerülünk abban a helyzetben, hogy az évadnak a szakmai munkáját felfüggesszük.
1: Én nagyon-nagyon bízom ebben, és így remélem, hogy akinek meg kell hallania, az meghallja most ezt a beszélgetést, de egyébként több interjúban is elmondta már, hogy a pannonfélharmonikusok problémája nem pusztán pécsi ügy, hanem a Magyar Szimfonikus Zenekari finanszírozási rendszer problémájára mutat rá. Mi a konkrét rendszer szintű hiba, ami most a PFZ történetén keresztül látunk?
2: Én ezt valóban így látom, így gondolom, a 24 éves vezetői tapasztalatom a színában eltöltött időm talán megalapozottá teszik a nézőpontomat. Egy kicsit próbáljunk tárgyilagosak lenni. Ennek az együttesek közfeladatot látnak el, közszolgáltatást látnak el, művészeti intézményként is, mint ilyenek, közszolgáltatási szerződéssel kötődnek a saját városukhoz, egy nemzeti minősítésű együttes, és ebben az országban sok van, a Magyar Kulturális Kormányzathoz is. Ugyanakkor végeredményben arról beszélünk, hogy egy szimfonikus zenekarnak a működését két fél finanszírozza a döntő mértékben, az a magyar állam és egy mögöttes önkormányzat, harmadik lábén természetesen ott van az együtteseknek a saját működési bevétele. No, de a két fél, az a város és az állam, hogyha egyszerűen próbáljuk megfogalmazni, rendkívül kevéssé egyeztet ezeknek a közösen finanszírozott együtteseknek a jövőjéről, működési rendszeréről, portfóliájáról, szakmai munkáról, és így tovább, és így tovább. Ezt tekinthetnénk akár elegánsan, akár úgy is, hogy hát ez egy függetlenséget jelent, de valójában nem erről van szó. Hadd éljek azzal az egyszerű képpel, hogy leírható úgy is egy szimfonikus zenekar, mint egy más városba került egyetemista srác, aki még a szülők támogatására szorul, ugyanakkor az elvált szülők nem különösebben állnak szóba egymással, és úgy tűnik, hogy mind a két fél azt gondolja, hogy a másik fél biztosította a gyerek megélhetését. Valami hasonlatos a kép tehát, oda kellene visszakanyarodnunk, hogy az a teljesítmény és közszolgálat, amit elvárunk Debrecen zenekarától, Szeged zenekarától, és végigmehetnék a sorban, ennek a feltételrendszerének a biztosításában a felelősséget közösen viseli a Magyar Kulturális Kormányzat egy önkormányzattal együtt, és közösen láthatóak át egy egyeztetések során, hogy ezek a ehhez szükséges források, körülmények, ezek milyen módon biztosíthatók, és akár ez a két fél közösen, együttesen ebben milyen arányban tud helytállni. Ezek a kurzusok nem történnek meg. Ez egy nagyon mély szakmai kérdés, talán tovább nem boncolgatom, de pozitívunként említem, hogy azért vannak más területen olyan minták, amelyet érdemes a szimfonikus zenekarok világába átemelni. Bár tény, hogy a marketingje, a közösségi kommunikációja nem feltétlen előnyös a következő példának. A színházak vonatkozásában az elmúlt, nem is tudom pontosan, 5-7 évben kialakult az a szerepkör, ahol közös fenntartású színházak minősítettek néhány színházat. Ott ez a szituáció nem áll elő, amiről én most itt utalást tettem. Igaz, nehézség, bőséggel, csak egyet említek meg, ez a közös finanszírozás, fenntartásot messze menőkig érintette a menedzsmentjogokat, és ebből a közéletünkben, kultúrás közéletünkben rengeteg anomália és már-már botrányos helyzet is teremtődött, hogy milyen módon választanak akár ezekre a szervezetekhez igazgatót. De ez egy mellékszála, fontos, de nem kizárólagos ennek a működésnek, tehát én arra ösztönzöm szakmán képviselőit és a finanszírozókat, hogy kezdjük el valóban a súlyának megfelelő módon kezelni ezt az intézményrendszert, a társadalmi szerepkörének és fontosságának megfelelő gondossággal tekintsük át közép- és hosszú távú működésüket, és rendezzük mögötte azokat a szerkezeti, finanszírozási adottságokat, amelyek kiszámíthatóvá teszik ezeknek az együtteseknek a működését. Egy záró gondolatot engedjen meg. Okay. talán jogilag könnyen úgy értelmezhető, hogy az állam által fenntartott zenekarok, ha úgy tetszik, ebből három van összesen, a tárcához tartoznak, ezeknek a léte rendkívül stabil. Minden más szimfonikus zenekar tulajdonképpen az önkormányzat relációjában egy önként vállalt feladat. Jogi megfogalmazásában ugyanakkor akár 100 éves intézményekről beszélünk, és de jure igaz az az állítás, hogy egy önkormányzat akár úgy is dönthetne az önként vállalt feladatáról, hogy tulajdonképpen ezt a jövőben nem vállalja és nem finanszírozza. De hogyha mégiscsak de facto nézzük ezt a helyzetet és a valóságát éljük meg, akkor valamennyinknek elképzelhetetlennek tűnik, hogy úgy döntsön bármely jelentős nagyváros, hogy a következő időszakban megszünteti a színházát vagy a szimfonikus zenekarát. És ezt a jogszerűség vagy a jogát és a társadalmi közegnek az elvárását és identitását kellene valahogy közös nevezőre hoznunk. Erre nyilván gyakorlati szakemberként rengeteg konkrét javaslatom, akár jogszabályi, akár finanszírozási konstrukcióval teszünk majd le a zenekari szövetségként a kormányosztalára.
1: Mindjárt ide fogunk áttérni, de én egy pillanatra megállnék, hogy ilyenkor a zenekarnak, a tagjainak, a művészeinek és azok, akik a menedzsmentért felelnek, hogy tudják őket segíteni ebben a helyzetben, hiszen ha egy bizonytalanság van, az, ami a legjobban megviseli az embert, én azt gondolom. Hogy tudják egymást segíteni?
2: Friss az élményem, hiszen a tegnapi napon volt az idei évadunknak az évadnyitó társulati ülése, gyönyörű hagyománya a BFZ-nél, ami a himnusz eléneklésével kezdődik, és egy közösen töltött, tulajdonképpen akár egy 3 órás intervallummal a teljes művészeti évadunkat tekintjük át, és egyáltalán egymásra hangolódunk, és belevágunk ebben a művészeti évadban. Tegnap a lehető legnagyobb nyíltsággal és transzparenciával mutattam be a helyzetünket a társulat tagjainak. Nem is hiszem, hogy lehet más lehetőségem. 132 főállású munkavállaló dolgozik a Pannon főharmonikusoknál, ez ennyi család, egzisztenciális kérdésekről van szó, amelyeken muszáj tisztában lenniük. Ugyanakkor, hogy a kérdésére más oldalról is válaszoljak, egyáltalán nem láttam riadságot a velem szemben ülő 131 fő kollégámnak a szemében. Ez nagyon különös helyzet. Egyrészt azt gondolom, hogy az az magyarázat rá, hogy mi muzsikusokként elképzelhetetlennek tartjuk, hogy ebben az 215. születésnapját ünneplő szimfonikus zenekar egész egyszerűen megszűnjön. Ez nonsens. Ez nonsens. Lehet, hogy a tulajdonosunknak vannak pénzügyi nehézségei, de ezt fogalmazzuk meg világosan, hogy a Pannon főharmonikusok szakmai jelenléte a magyar zenekarok között az egyik élvonalbeli teljesítmény. Ez a zenekar rendkívül erős minden attribútumát tekintve. Problémáink tulajdonosunknak van, és ezáltal persze nekünk is. Ugyanakkor, hogy egyel tovább lépjek, a magyar állam szerencsére jól van. Szerencsére nincsen sem olyan krízis, amely az országunknak a döntési szabadságát, gazdálkodási, pénzügyi lehetőségeit determinálná. Tehát egész egyszerűen csak oda szeretném kifuttatni a gondolatomat, hogy valóban van egy elnehezült válsághelyzet, de megvan annak a lehetősége, hogy a megfelelő helyeken, a források fölött rendelkezők ezt a szituációt rendezzék. Talán ez tükröződik vissza a muzsikusaim szemében, amikor nem esnek pánikba, nem arra koncentrálnak, és én ezt is kérem tőlük, hogy akár a szeptember 1-ével elinduló hangverseny életben ugyanazzal a szakmai nyitottsággal, odafordulással, professzionalizmussal szólaljunk meg a színpadon, mint ahogy ezt a közönségünk tőlünk megszokta, és ebben egészen bizonyos vagyok, hogy így is lesz. Még egy elemét hadd emeljek ennek a helyzetnek, az pedig a közönség, hogy teljesen nyílt és transzparens kommunikációnk mellett, és azzal együtt is igaz az, hogy az elmúlt évtizedeknek az egyik legmagasabb bérletezési arányát tudhatjuk e pillanatban magunkénak. Tehát a közönség miközben tud a nehézségeinkről, bérletet vált, eleve egy hatalmas, nagyon nagy létszámú közönség van a Pannon filharmonikusoknak, és ha úgy tetszik, nagyon tudatosan a döntésükkel, a bérletvásárlásukkal is leteszik a voksot a PFZ élete és jövője mellett. Természetesen nagyon sokan kontaktálnak velem direkt, írnak levelet, hívnak föl, kérdezik meg, hogy milyen módon segíthetnek, kérdezik meg, hogy lesz-e az az alkalom, amikor akár közösen a zenekar mellé állva fizikailag is mellé állva mutathatják fel az elköteleződésüket. Ezt is csodálatos, ez csodálatos megélni. Visszaigazolja mindazt a munkát és közösségépítést, amit az elmúlt évtizedekben elvégeztünk. Bizonyára ez is benne van abban, hogy a muzsikusaink, menedzsment tagjaink nehéz helyzetnek élik, mert ezt a mostanit, de nem telepszik rájuk ennek a súlya.
1: 579 millió hiányról beszélünk, és én nagyon remélem, hogy egy pár hét múlva már arról fogunk beszélgetni, hogy ez megtörtént, és hogy akkor majd milyen lépések lesznek a jövőre nézve. Már is folytatjuk a beszélgetést Horváth Zsolttal, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatójával, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnökével.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Folytassuk a beszélgetésünket, ahol a vendég Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója és a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke. Sikeres évadot zárt a Pannon Filharmonikusok. A zenekar több mint 100 koncertet adott, közel 100 000 látogatót ért el, rendszeresen játszik a Kodály Központban és a Műpában, nemzetközi fellépései vannak Bécsben és Eszéken is. Közben azonban az együttes 2026-os költségvetéséből 579 millió forint hiányzik. A szeptemberi és az októberi működés ugyan biztosított, de a zenekar vezetése szerint az ősz folyamán megoldást kell találni a finanszírozási problémákra. Erről, a Magyar Szimfonikus Zenekarok finanszírozásáról és arról is beszélgetünk, hogy mi lehet a megoldás, akár az összes szimfonikus zenekar életében, akár a Pannon Filharmonikusok életében, hogyha nem alakul át a rendszer. Folytassuk a beszélgetést. De ugye időközben megválasztották a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnökévé is, ez meg egy teljesen más felelősség. Viszont most, amikor a PFZ finanszírozásáról beszélünk, egy pécsi zenekar igazgató újjaként beszél, vagy már úgy is, és én azért kihallottam ezt, hogy egy országos szakmai közösség érdekeit is képviseli.
2: Igen, talán ez a kettő elválaszthatatlan, és nem is látom szükségesnek. Természetesen rendkívül önmérséklettel kell ebben a helyzetben lenni, és közösségünk, mármint a szakma irányában nagy etikával betölteni ezt a szerepkört. Azaz a PFZ helyzetének a fölmutatása az elnökként legfeljebb oly módon lehetséges, mint egy esettanulmány. Azokra az ágazati rendezetlenségekre, anomáliákra, amelyet érdemes a szövetségnek nagyon, nagyon erősen artikulálni a szabályozó lehetőséggel bíró kulturális kormányzat felé. Nagyon régóta a szövetségünk elnökségi tagja vagyok, ez több ciklusra visszamenőleg igaz, és én az a szereplő vagyok a társaságunkban, a zenekari igazgatóknak a közösségében, aki hát, hogy tetszik, egy intenzívebb szerepvállást, munkát, kommunikációt, proaktivitást ösztönzött az elmúlt időszakban is. Örülök, és nagyon megtisztelő a társaimnak a bizalma, hogy ma a szakmánknak a képviseletét, a szakmai munka összefogásával megbíztak. Fontos időszak, lehetőséget tartalmaz az időszak, úgy gondolom, hogy az új kormányzat egy tartalmi együttműködést lehet kialakítani. Az új kormányfelállás után mindjárt az első vezetői megnyilatkozások arról szóltak, hogy a szakmai szervezetekkel együttműködésben kívánják ellátni a feladataikat. Ilyen mondatok nagyon rég hangzottak el, ezek feltétlenül fontosak, és a nyitó mondatokat követően valóban el is tudott indulni egy kapcsolatfelvétel. Természetesen összesen 100 nap telt el az új kormány időszakában, tehát ma még eredményekről nem tudok beszámolni, de arról igen, hogy a kapcsolatfelvétel tehát megtörtént, a legfontosabb problémák beazonosítása megtörtént, és gyakorlatilag egy struktúrált, rendszeres, konzultatív együttműködésnek a kereteit meg tudtuk fogalmazni. Számos ügy van a szimfonikus zenekarok vonatkozásában, amivel foglalkoznunk kell, de nem kizárólag a kormányzat az egyetlen célcsoport, hogyha szabad így fogalmaznom. Én azt képviselném, és az elnöki programomban erre tettem javaslatot, hogy a széles nyilvánossággal is kezdjünk el beszélni a szimfonikus zenekarok létezéséről, egyáltalán a hivatásos együttesnek a működési kereteiről. Szakítsunk azzal az attitűddel, hogy is fogalmazzak, klasszikus zenét a magyar társadalom 3%-a hallgat. És talán egy picit jellemző ránk, egy ebből az adatból is származtatható diszkréció, vagy szerénység, vagy visszafogottság, kicsit mintha azt a habitust vennénk magunkra, hogy a társadalom döntő többségének nincsen kapcsolódása a mi művészeti águnkhoz, és akkor olyan kis szerényen, nem fölmutatva ugyanakkor a betöltött szerepünknek a valódi értékét jelenjünk meg a kommunikációs térben. Azt gondolom, hogy sokkal intenzívebben érdemes kommunikálni arról, hogy kik vagyunk, hogy miért vagyunk fontosak, és miért igényünk közpénzt. A szimfonikus zene az egy olyan témakör, amely a világ egyetlen egy pontján független a társadalmi berendezkedéstől sem képes saját forrásból megélni, illetve ez alatt azt, hogy a közönség ennek a által befizetett jegyárakból ez a műfaj nem finanszírozható, hogyha a pénzügyi aspektus szeretnék elővenni. Ez minden esetben közpénzt igényel, és hogyha közpénzt igényel, akkor érdemes nekünk nagyon nyíltan láttatni és bemutatni a valóságunkat, a mindennapjainkat, a szerkezetünket, magunk mögött tudva azt, hogy a társadalom jó érzéssel fogadja azt, hogy miért is kerül egy élvonalbeli szimfonikus zenekarnak több milliárd forintba a működése. Sokkal nagyobb az a hasznosság, mint az a nominális összeg, amit az előbb említettem. Ebben mi nem csak, hogy őszintén hiszünk, hanem ha úgy tetszik, pragmatikus tényekkel, reáliákkal ez a hasznosság, ez a társadalmi hasznosság bőséggel alátámasztható. No, tehát egy sokkal intenzívebb, sokkal szélesebb spektrumú kommunikációt ösztönzök a szövetségben, és örülök, hogy a társaim ebben partnerek. Egy nagyon jelentős és intenzívebb szakmai munkát indítottunk el. Hiszem azt, hogy a Szimfonikus Zenekarok Szövetségének egy olyan közösségnek kell lennie, kvázi már mint egy szakmai kamarának, ahol az ágazatunk jellemvonásainak, működési jellemzőinek valamennyi téziséről egy kiérlelt, átgondolt szakmai állítás fogalmazódik meg, így módon is segítve a területünket érintő döntéshozatalt.
1: Ha valaki pedig egyénileg szeretné segíteni a Pannon Filharmonikus Zenekart, akkor a pfz.hu oldalon a támogatás aloldalt nézze meg, és írjon e-maileket, vagy pedig ajánljon fel támogatásokat. Most, amikor egyszerre kell zenekart vezetnie, egy országos szakmai szervezetet képviselnie, és közben egy több százmilliós finanszírozási problémát megoldania, mi tartja önben az energiát ahhoz, hogy ezt így folytassa és végigcsinálja?
2: Hát köszönöm a személyes kérdését. Nézzen, nagyon könnyű helyzetben vagyok, és ez muzsikusokként jellemző is ránk. Nagyon kisgyerekek voltunk, amikor megérintett bennünket ez a hivatás. Én is azok közé tartunk, 6 évesen fogtak hangszert a kezükben, és nem csak hangszert fogtam 6 évesen, azt is tudtam, hogy ez az én életem is, ez lesz az én hivatásom. 50 év telt el azóta, és 50 éve élem ennek a szcénának a mindennapjait, és élem meg a történéseit. A Pannon Filharmonikusoknak pedig a 31. évadát kezdtem el munkavállalójaként, tagjaként. Közösségemről van szó, ha úgy tetszik, a nagy családomról van szó. De emellett szó van arról is, hogy mély meggyőződésem az, hogy az az érték, amelyet ezek az együttesek nem csak a PFZ, hanem az ország egyéb szimfonikus zenekarai, színházai képviselnek, ezek elengedhetetlenül fontosak, sőt, egyre nagyobb jelentőséggel bírnak egy egészséges társadalom életében. És ezeknek az együtteseknek a helyzetének a segítése, értelmezése, a megfelelő mederbe terelése, ez, és nem csak az intézményekről van szó, hanem a bennük dolgozókról, művészekről épp úgy, ezeknek a fölhalmozott anomáliáknak és problémáknak a kivezetése, és ez sorszerű és szükségszerű. Valóban nagyon nehéz ezek a mindennapok, de kicsit próbálom úgyis látni ezt a helyzetet, mint egy ilyen lakmuszpapír történetként fölfogni, hogy lehet fölmutatni, hogy lehet, hogy most épp a PFZ mutatja föl azokat a rendezetlenségeket a döntéshozók számára, vagy a széles társadalom számára, amelyek nagyon régóta ezzel a szakmával együtt élnek. Lehet, hogy fel tudjuk használni ezt a nehéz helyzetet arra, hogy mint egy ilyen katalizátorként kiussunk bele, csak egy mondatot engedjen meg itt ennek a végére. Amikor a közönségnek, aki érdeklődik egy társulat élete iránt, és találkozik azzal az, akár csak azzal az egzisztenciális körülménnyel, hogy mi módon egzisztál az általa nagyra becsült és tisztelt, hova tovább akár rajongott zeneművész vagy színművész, akkor egész egyszerűen megdöbben. Ezt magam is megdöbbentőnek tartom, hogy a magyar szimfonikus zenekarok, élvonalbeli szimfonikus zenekaroknak a tagjainak a jövedelme, az a diplomás átlagbérnek a 70%-a körül van. Ezek olyan tények, amelyek egyrészt nem köztudottak, másrészt elgondolkodtatnak valamennyiünket, hogy valóban helyes-e ez így. Így kell ennek lennie, hogy tulajdonképpen ma a művészeti életet a sok-sok strukturális fejlesztés mentén, amelyeket nem szabad elvitatni az elmúlt évtizedekből, nincs is erre ok, ezzel együtt továbbra is ezt a színvonalú magyar művészeti életet, amelyet a magyar társadalom élvezhet, és amely képes Magyarországot pozícionálni a zeneművészet területén mindenképp világszinten. Tulajdonképpen a benne tevékenykedő művészeknek a hivatás szeretete, alázata, elkötelezettsége tartja életben mindenek előtt. Ez egyrészt egy nemes dolog, szép dolog, másrészt egy jól működő közösségben, társadalomban ezeket a dolgokat a helyére kell tenni, és mély bennem az elkötelezettség és a több évtizedes, hogy mondjam, feladat és felelősségvállás abban, hogy ezeket a közügyeinket a helyes irányba terelhessük, és ehhez valamilyen módon én is hozzájárulhassak.
1: Azt gondolom, hogy fogunk még beszélgetni, és addig is minden hallgatónak, vagy bárki, aki hallgat minket, így Vörös Sándor szavait idézném, amely egyébként a PFZ-nek az oldalán is rajta van, benned a létra. És akkor ezt mindenki tegye oda, ahova szeretné, és kezdjen vele, amit csak tud, és reméljük, hogy egy segítséggel tud lenni. Nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, beszélgessünk hamarosan, és remélem, hogy akkor már arról tudunk beszámolni, hogy megoldódott, és nem csak októberig vannak programok, PFZ-nek évadát végigélhetjük, akár a MIPA Budapest mozaik bérletét, akár a Kodály Központ Pécs mozaik bérletét is. Köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Legyen így, nagyon-nagyon szépen köszönöm az érdeklődését. Köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Horváth Zsoltot hallhatták, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatóját, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnökét.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. augusztus 29-ei adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. Én a Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Emléknapot tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. A szaktárca büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mohács legfontosabb üzenete a sorsközösség. Jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el. Hangsúlyozta, a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A Baranyai városban ma egésznapos eseménysorozattal emlékeznek a történelmi eseményre. Egyebek mellett megkoszorúzzák II. Lajos király szobrát, délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen pedig újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának korábbi odaítélése ügyében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézi Dávid tárcavezető közölte, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményezték az eljárást. Lopott kis repülőgéppel manőverezett Paks felett egy fiatal férfi, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Az elkövető Kalocsáról lopta el a járművet, a radarok azonnal észlelték, két vadászgép érkezett a helyszínre. A zavart állapotú férfi Gerjen térségében hajtott végre kényszerleszállást. A miniszter kiemelte, hogy személyi sérülés nem történt, az eset kivizsgálása megkezdődött. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. A halálos áldozatok száma közben 616-ra emelkedett. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai várbarlang eredetileg természetes képződmény. A várhegy alatti hőforrások mosták ki az üregeket. A barlangfülkéket már az itt élő ősemberek is használták 350 ezer évvel ezelőtt. Ezekhez később házak pincéit és kutyait is hozzácsatolták, majd egyéb bővítéseket is végeztek. A barlangrendszer nagyjából 12 méter mélyen helyezkedik el, és a mesterséges részeivel együtt 3300 méter hosszú. A II. Világháborúban a német hadsereg is használta raktárként és harcálláspontként, de itt működött a sziklakórház is, ami ma már Budapest egyik legkülönlegesebb múzeuma. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1944-ben, a II. Világháború idején a német SS és a nyilasok az alagútban harcálláspontot rendeztek be, melyhez a Szentgyörgy téri aknát is felhasználták. A háborúban a romantikus stílusú nyugati kapuzat megsemmisült. Helyreállítására 1949-ben került sor, melyet Meghárt Ágos tervei alapján építettek újjá kváderkövekből. Ekkor aszfaltozták le az utat, valamint a 6 méteres útpályát 6,9 méterre szélesítették az északi járda megszüntetésével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Csömör egyik utcája a meglehetősen megmosolyogtató Kacérgiliszta nevet viseli. A Kacérgiliszta azonban valóban létezik. Egy trükkös horgászcsaliról van szó, amelyet a külföldön Flirt Worm, vagyis flörtölő kukac néven árusítanak. Az elnevezés arra utal, hogy a csali a vízben intenzíven tekereg, azaz a halak számára igencsak kelleti magát. Innen tehát a Kacérgiliszta elnevezés. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nagykörutat 1896. augusztus 31-én vehette birtokba a főváros. A körutat 25 év alatt alakították ki. Kertes házakon, gazdasági épületeken átvágva 251 épületet bontottak le, helyükön 253 tízszer akkorát húztak fel. A teljes út hossza a Margit hídtól a Boráros térig 4141 méter. A nagykörút 5 kerületen halad át, és ugyanennyi részre osztható. A mai Szent István körutat 1937-ig Lipót körútnak hívták. A Teréz körút Mária Terézia, az Erzsébet körút Erzsébet királyné, a József körút II. József, a Ferenc körút pedig első Ferenc király nevét viseli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.
1: Hölgyeim és uraim, legyen emlékezetes ez az este, legyen igazán vidám. Táncoljanak felszabadultan, bátran, rajta fiatal ember, ön is.

0: méteres tengerszint feletti magasságban található, különleges alakú fakilátó Makovec Imre tervei alapján épült. A több mint 6 méter magas építmény fából és vasból készült. Az egyedi alakú kilátó bázát egy lebetonozott vascső adja, amelyen 30 akácrönkből két egymásba fonódó csigalépcsőt alakítottak ki. A tetején kisebb teraszról szemlélhetjük a panorámát, odalent pedig az erdei pihenőt vehetjük igénybe tűzrakóhellyel, padokkal, asztalkával. Makovec Imre építész, a magyar organikus építészet megteremtője, az erdő és a természet által ihletett ember volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Emléknapot tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. A szaktárca büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mohács legfontosabb üzenete a sorsközösség. Jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el. Hangsúlyozta, a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A baranyai városban ma egész napos eseménysorozattal emlékeznek a történelmi eseményre. Egyebek mellett megkoszorúzzák II. Lajos király szobrát, délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen pedig újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. A halálos áldozatok száma közben 616-ra emelkedett. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának korábbi odaítélése ügyében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézi Dávid tárcavezető közölte, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményezték az eljárást. Lopott kis repülőgéppel manőverezett Paks felett egy fiatal férfi, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Az elkövető Kalocsáról lopta el a járművet. A radarok azonnal észlelték, 2 vadászgép érkezett a helyszínre. A zavart állapotú férfi Gerjen térségében hajtott végre kényszerleszállást. A miniszter kiemelte, hogy személyi sérülés nem történt, az eset kivizsgálása megkezdődött. Mától ismét közlekednek a vonatok Vízvár és Gyékényes között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, tegnap sikeresen lezajlott a forgalomba helyezési eljárás. Ezzel befejeződött a karbantartási munkálatok első üteme. Szeptember 6-áig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Voltak időszakok, amikor egy-egy kávéház különös jelentőséget kapott az akkori magyar szellemi életben. Ilyen volt az 1880-as években a Pannónia kávéház. Ide jártak az Operaház és a Nemzeti Színház művészei, Újházi Ede, Audrey Leher és Paulay Ede. Itt rendezték évente az elhíresült színészbőrzéket is, virágvasárnaptól nagypéntekig. Meg annyi színész sors dőlt itt el, ugyanis itt találkozott az akkori Magyarország valamennyi színi direktora és intendánsa. A kávéházi asztalok mellett olyan szerződések köttettek, melyek az egész ország színházi életét meghatározták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A millenniumi újjáépítés során Budapestnek rengeteg épületfára volt szüksége. Szállításuk legolcsóbb módja az volt, hogy a kidöntött fatörzsekből tutajt készítettek, és ezeket a Dunán a városba úsztatták. Általában 8-10 tutaj úszott egymás után, lécekkel, deszkával, zsindellyel megrakva. Egy ilyen tutajcsoport tett ki egy szállítmányt. A tutajosok a fakereskedő alkalmazottai voltak. Bár a szállítás e módja olcsó volt, de kockázatos, ráadásul az átázott faanyagot még sokáig kellett szárogatni felhasználás előtt. A 19. század végére a vasúti szállítás kiszorította. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A halászbástya a régi budai várfalak helyén Sulek Frigyes tervei alapján épült 1895 és 1902 között. A neve arra utal, hogy a középkorban a várfalnak ezt a részét a halászok céhe védte. Ők azonban árujukat már a középkorban is a Mátyás templom melletti térségben lévő halpiacra vitték. De a halászok céhe nem csak a halak árusításával törődött, szükség esetén tagjai vitézül védték a bástyát az ellenséges betörés elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tököli út 61 szám alatti ház egyik ajtó nélküli erkélyén egy női szobor áll. A legenda szerint egy építészmérnök feleségét ábrázolja, aki még az első világháború idején abban a pillanatban halt meg, amikor férje halálhírét megtudta. A halálhír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazajött, felállította felesége szobrát az erkélyen, és befalasztatta a bejáratot. Az igazság azonban az, hogy eredetileg Ybl Lajos építész tervezte a házat még az első világháború előtt. A fia a párizsi Sorbonne egyetemen tanult, és onnan hozta haza az erkélyen figyelő alakötletét. Ezt a díszítő elemet apja csupán egyetlen egyszer ennél a háznál alkalmazta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. században a sörgyárak még gyermekcipőben jártak. A pesti serrendtartási törvény ugyan szabad utat biztosított a kissérfőzdéknek 1843-ban, ám a kereslet még nem volt számottevő. Az aranyló nedű inkább az alsóbb osztályoknál lett népszerű. Ahhoz, hogy a sör az úri körökben is népszerűvé válhasson, az 1875-ös nagy filoxéra járványra volt szükség, amely a hazai szőlőállomány kétharmadát kipusztította, és az egekbe lökte a bor árát. Meg persze kellett hozzá egy kiváló üzletember, Anton Dreher, aki már megvetette a lábát Kőbányán, és mire a járvány végig sepert az országon, már rendelkezett akkora gyártói kapacitással, hogy aránylag olcsó alternatívát nyújthasson a szórakozásra szomjas tömegeknek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Emléknapot tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. A szaktárca büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mohács legfontosabb üzenete a sorsközösség. Jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el. Hangsúlyozta, a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A Baranyai városban ma egésznapos eseménysorozattal emlékeznek a történelmi eseményre. Egyebek mellett megkoszorúzzák II. Lajos király szobrát, délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen pedig újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. A halálos áldozatok száma közben 616-ra emelkedett. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának korábbi odaítélése ügyében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézi Dávid tárcavezető közölte, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményezték az eljárást. Lopott kis repülőgéppel manőverezett Paks felett egy fiatal férfi, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Az elkövető Kalocsáról lopta el a járművet. A radarok azonnal észlelték, 2 vadászgép érkezett a helyszínre. A zavart állapotú férfi Gerjen térségében hajtott végre kényszerleszállást. A miniszter kiemelte, hogy személyi sérülés nem történt, az eset kivizsgálása megkezdődött. Mától ismét közlekednek a vonatok Vízvár és Gyékényes között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, tegnap sikeresen lezajlott a forgalomba helyezési eljárás. Ezzel befejeződött a karbantartási munkálatok első üteme. Szeptember 6-áig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros útjain a századforduló környékén egyre nagyobb számban megjelenő autók szükségessé tették a közlekedés szabályozását is. 1900. novemberében létrejött a Magyar Automobil Klub, mely javaslatokat tett a gépjárművek ellenőrzésére és a sofőrök képzésére, így ezután már csak forgalmi vizsga és sofőrengedély birtokában volt szabad autót vezetni. Egy évvel később már 49 jogosítványt és 38 forgalmi engedélyt állítottak ki. A rendőrség is hamar reagált az új hóbortra, és egy szabálygyűjteményt adtak ki, vagyis megszületett az első KRESZ. Szükségessé vált a világítás, a kürt és a fékrendszer használata, a megengedett legnagyobb sebességet pedig 20 km/h maximálták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Duna Pláza bevásárló és szórakoztató komplexum Budapest 13. kerületében a Váci úton található. Átadására 1996. október 14-én került sor, egy hónappal a rivális, az újpalotai Pórus Center megnyitása előtt. Magyarországon az addigi üzletközpontok után ez volt az első amerikai típusú pláza, amelynek újdonsága és vonzereje abban rejlett, hogy komplex módon egyetlen hatalmas fedett térben integrálta a modern fogyasztói társadalom alapvető igényeit, az akár egésznapos családi programot kínáló bevásárlási, fogyasztási és szórakozási lehetőségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd Budapest egyik közúti Duna hídja, ami a főváros 3. és 13. kerülete között nyújtózik. Helyén már a rómaiak is létesítettek átkelőt. A Megyeri híd 2008-as átadásáig ez volt a város legészakibb és leghosszabb hídja, de ezt a címet az új építmény átvette tőle. Ennek az átkelőnek az egyik legnagyobb különlegessége, hogy az évek során a bővítését úgy oldották meg, hogy a két oldalán egy-egy új hidat építettek mellé. Tehát az Árpád híd voltaképpen három párhuzamos, egymással összekapcsolódó híd együttese.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1972-ben elkészült ötszintes deáktéri metroállomás európai viszonylatban is jelentős méretű közlekedési csomópontnak számított. Az első szinten a közúti közlekedés, a második szinten az útfelszín alatti gyalogaluljáró rendszer található. Közvetlenül ez alatt halad a millenniumi föld alatti vasút pályája. A következő szint az észak-déli, azaz a kék metró állomástere, melyet a legmélyebben fekvő piros metró állomása követ.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A töltőtollas szakma az 1920-as években született, és igen rövid életűnek bizonyult. A magyar töltőtollas kisiparosok többnyire Bajorországból hozták a szebbnél szebb gyöngyházas, mintás műanyagrudakat és a legfinomabb amerikai tollhegyeket. Kis műhelyükben a tollesteket menetelték, részgyűrükkel, csiptetővel látták el, majd pedig az elkészült tollat eladták. Az 50-es évekig a töltőtoll nagy becsben tartott személyes holminak számított. Tulajdonosaik akár évtizedekig is használtak egy-egy darabot. Egy ideig még a golyóstollak is hasonló becsben voltak, de a 60-as évek végére elterjedtek az olcsó, eldobható darabok, és ezzel a tollasipar kihalásra ítéltetett. Budapest utolsó töltőtól készítő manufaktúrája a Kiskörúton állt, a Baba Klinika mellett. A tulajdonos Marosán József egy jócskán 80-on túljáró öreg úr volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal is akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kellemes késő nyári idő lesz. Az összefogás fontosságát hangsúlyozta a Mohácsi csata emléknapján a miniszterelnök. Elkészült a Flórián téri felüljáró. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A magyar történelem a talpraállások története, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. A kormányfő úgy fogalmazott, Mohács-Muhi világos Trianon vagy 1956 egyaránt azt üzeni, hogy a nemzetben a vereségek után újra és újra volt elég erő a megmaradáshoz. A miniszterelnök hozzátette, hogy történelmünk nem a veszteségeink, hanem az újrakezdés története, ezért kell ma is az összefogás fontosságáról beszélni. A rossz idő miatt felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentés Nepálban. A hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítsák. Szerdán egy gleccser leszakadása, jégkő és sártömeget zúdított több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. A legfrissebb adatok szerint a katasztrófában 626-an meghaltak, további 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Megduplázta a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik az összeg. Emellett szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökkentik a fűtőanyag áfáját. Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának korábbi odaítélése ügyében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézi Dávid tárcavezető közölte, hogy különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaérés gyanúja miatt kezdeményezték az eljárást. Lopott kis repülőgéppel manőverezett Paks felett egy fiatal férfi. Kalocsáról vitt el a légijárművet, a radarok azonnal észlelték, két vadászgépet riadóztattak, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A zavart állapotú férfi Gerjen térségében hajtott végre kényszerleszállást. A miniszter közölte, hogy az ügyben vizsgálat indult. Budapesten holnap hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy azt vállalták, hogy iskolakezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani. Ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Egy hét múlva rendezik az Orrfői akadálymentes turisztikai napot. A baranyai üdülőhelyen sárkányhajózást, motorcsónakázást, lovaglást és motorozást is kínálnak a szervezők a fogyatékossággal élő látogatóknak. Az esemény üzenete, hogy a turizmus élményei mindenki számára elérhetőek. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel. Csapadék nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 14 és 19, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. Hasonlóan meleg késő nyári idő várható a következő napokban is.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. 1967-ben a magyar bajnok vasast meghívták a Santiago de Chile-ben megrendezésre kerülő hexagonál tornára, Dél-Amerika nagy futball eseményére. Az eredeti meghívott az Internacionale volt, a milánói klub azonban állítólag Desiderio Solti, vagyis Solti Dezső, Interklub igazgató sugallatára lemondta a szereplést. A vasas Chilében nem tartották esélyesnek, de Mészöly Kálmánék a nyitó meccsen a hazai Colo-Colo-t verték 9-3-ra, és legyőzték a Pelével felálló brazil Santost. A kupát megnyerték, a magasba emelni azonban csak együttes erővel sikerült. A trófea ugyanis egy 50 kilós lovas szobor volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Andrássy Gyula gróf és miniszterelnök nevét viseli a magyar Champs-Élysées, aminek az építését ő maga szorgalmazta annak ellenére, hogy az 1870-es években még egy főútvonal sem épült ezen a környéken. Sok tárgyalás és egyeztetés előzte meg a tényleges munkálatokat. Így jogosan érezhette a magyar állam férfi sajátjának a legszebb budapesti sugárutat. Az Andrássy út alatt fut az a föld alatti, ami a kontinentális Európa első metrója volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázsral.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút mosását a fővárosi közterület fenntartó ZRT minden évben kétszer, tavasszal és ősszel szokta elvégezni. Ilyenkor rendszerint 3-4 napon keresztül minden nap éjjel 11 és 12 órától hajnali 4 óráig teljes szélességében lezárják a forgalom elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1919 tavaszán húsiparosok néven alakult meg a fővárosi hentesmesterek és vágóhídi dolgozók labdarúgó csapata. Akkoriban más foglalkozások mesterségek képviselői is állítottak ki csapatokat, általában alsóbb osztályokban. Egy alkalommal a húsiparosok ékszerész pénteki bajnokit a hentesek el akarták halasztani, mert csütörtökön zajlott le a húsvéti nagy állatvásár, és ezért attól tartottak, hogy a vágások miatt nem tudnak csapatot kiállítani. 1920-ban Schlosser Imre, a korábbi legendás játékos került a csapat intézői székébe, aki 4000 koronás havi fizetése mellé napi 2 kiló hús természetbeni járandóságot is kikötött magának. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kellemes késő nyári idő lesz. Felfüggesztették a kutatást Nepálban, ahol 3 magyar is eltűnt. Ittas és zavart volt a kisrepülőt Kalocsáról ellopó férfi. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A magyar történelem a talpraállások története, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. A kormányfő úgy fogalmazott, Mohács-Muhi világos trianon vagy 1956 egyaránt azt üzeni, hogy a nemzetben a vereségek után is újra és újra volt elég erő a megmaradáshoz. A miniszterelnök hozzátette, történelmünk nem a veszteségeink, hanem az újrakezdés története, ezért kell ma is az összefogás fontosságáról beszélni. A rossz idő miatt felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy glecser leszakadása jég, kő és sártömeget zódított több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, az alagutakban rekedt emberek kimenekítéséhez, illetve az áldozatok azonosításához szükséges DNS vizsgálatokhoz. Az első becslések szerint az újjáépítési munkálatokhoz 4-5 milliárd dollárra lehet majd szükség. Megduplázta a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik az összeg, emellett szeptember közepétől 27%-ról 5%-ra csökkentik a fűtőanyag áfáját. Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának korábbi odaítélése ügyében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézi Dávid tárcavezető közölte, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményezték az eljárást. Több megye rendőrei együttműködésével fogták el azt a 24 éves szomori férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt, amivel 15 kilométer megtétele után kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK. A közleményük szerint az ittas férfi hátrahagyta a repülőt és a közeli út mentén sétált zavartan. Egy autós állt megsegíteni, akinek szintén el akarta vinni az autóját, amit a jármű utasai akadályoztak meg. A gyanúsítottat a riasztott rendőrök elfogták és kezdeményezték letartóztatását. Senki nem sérült meg. Az incidens miatt a Kalocsai mellett az ország többi repülőterén is kiemelt ellenőrzést rendeltek el. A Kalocsai reptérről ellopott Cessna miatt a honvédségi gripeneket is riasztották. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 14 és 19, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló a meleg, késő nyári idő várható a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Vajda János, Erkel és Kossuth díjjal kitüntetett zeneszerző, a magyar alkotóművészet kiemelkedő alakja, aki nemrég ünnepelte 75. születésnapját. Gazdag életműve a klasszikus zene szinte valamennyi műfaját felöleli, a hangszeres és énekkarra írt művektől a kamarazenén keresztül az oratóriumokig és természetesen az operáig. A zeneszerző a mai magyar opera egyik legjelentősebb képviselője. Stílusát a letisztult igényesség jellemzi, meggyőződése szerint pedig nem szabad megfeledkezni az alapvető célról, vagyis másokhoz szólni, méghozzá olyan módon, amelyet mindenki megért. Alkotói tapasztalatait évtizedeken keresztül a Zeneakadémia tanáraként számos fiatal zeneszerzőnek adta át. A műsorvezetők Békési Lili Veronika és Zsoldos Dávid. Szeretettel köszöntjük a műsorban.
2: Én is köszöntöm Önöket és a hallgatókat.
1: A legjelentősebb műfaj, amit szerintem érdemes már a legelején kiemelni, az az opera az életműben. És különösen az, hogy a Márió és a Varázsló már hosszú évek óta az operaháznak a színpadán van. Mit jelent az ön számára ez a mű?
2: Az én számomra mindenképpen fontos darab volt, mert egyrészt ez volt az első operám, ami színpadra került, ráadásul egy időben, vagy lényegében egy nap különbséggel a Televízió Zenés Színháza mutatta be, és egy másik változatban az operaház. Nyilván egy szerzőnek hihetetlen öröm az, hogy élni látszik a darab, tehát, hogy nem csak egy bemutatót és néhány előadást ért meg, hanem azóta is megszakításokkal, de a repertoáron van, és nagyon sok tanulsággal szolgált nyilván az én számomra elsősorban. Azzal, hogy az énekhanggal hogyan, miként bánik az ember, hogy mitől él egy színpad. Hát egy nagy iskola volt az én számomra.
1: Az opera műfajához hogyan kezdett közeledni?
2: Egész infantilis módon, tehát gyerekkoromban az első operát, amit még egyetlen írásbeli emléke az édesapám által írt libretto egy-egy oldala, mert hogy le nem jegyeztem, hanem énekeltem. És ez egy meseopera volt, amelyből 100. énekórán a híres börtönáriát magam adtam elő, mert a hangom már akkor is ilyen volt, egy félig sikerült mandulamitétet követően. Tehát 4 éves koromban ez a vóce volt már, ami akkor nyilván feltűnést kelthetett. Ez volt az első találkozás az operával, de hát a saját operámmal való találkozás volt, mert más operát még nem ismertem. És később, tudom, az Erkel operák voltak nagyon kedvesek a számomra. Annak idején emlékszem, Szegeden játszották a Brankovics Györgyöt, az egyik kevésbé játszott Erkel operát, és arra édesanyámmal utaztunk el, aki hajlandó volt arra, hogy az előadás követően éjjel 2-kor egy személyvonattal vissza Pestre jöjjünk, ami azért egy elég komoly áldozat lehetett anyámtól. Ugye hülye fiával ezt az utat végigcsinálta. És az első komolyabb találkozás az főiskolát követően történt, amikor a TV-zenés színháza fölkért fiatal szerzőket opera írására azzal, hogy a legsikerültebbet bemutatják, és már ezt a poént elsütöttem, de miután senki nem írta meg, csak én, úgyhogy így én kerültem ki győztesen a versenyből. Ez a Barabás című karinti novellára készült opera volt, ami sosem került, hál' Istennek, színpadra, mert azt hiszem, hogy nem működött volna egyáltalán. Egyszer felmerült, Ütő Endre volt az igazgató, amikor a Márió mellé egy másik darabot kerestek, és akkor ő felajánlotta, hogy ezt tegyék mellé, de akkor én visítva tiltakoztam, hogy nem, mert bukás lesz. És jobb egy mesterművel együtt az embernek a saját művét repertoáron tartani, jobbak az esélyek.
3: Tulajdonképpen pozícionálja az embert, igen, hogyha mondjuk valami. Az embert egy Bartókkal, vagy hasonló kvalitással csomagolják össze.
2: Neki nem árt, nekem viszont csak jó lehet.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk Vajda János, Erkel és Kossuth díjjal kitüntetett zeneszerző.

0: újra itt a Capriccio, a mai vendégünk Vajda János, Erkel és Kossuth díjjal kitüntetett zeneszerző.
1: Engem mindig érdekelt, hogy azzal együtt, hogy nyilvánvalóan minden zeneszerzőnek megvan a saját nyelve és gesztusrendszere, de mégiscsak látunk korszakokat és stílusjegyeket, és tulajdonképpen ezt úgymond tanuljuk is zenetörténetből, hogy a Bartók Kodály utáni zeneszerzők azért pokoli nehéz helyzetben voltak, hiszen valamilyen módon reagálni kellett erre a két géniuszra, és egy nagyon látható stílusra. És akkor ugye jött az a generáció, amely Bozai Attila, Durko Zsolt, Petrovics Emilek, ugye a tanárod is volt, és aztán jött az a generáció, amelyet mondhatni ilyen Vajda generáció, aki megint csak más nyelvet, más típusú viszony a tonalitáshoz, ha nagyon leegyszerűsítve akarom mondani, akkor az ismét hallgatható kortárs zene, amivel nyilván nem az elődöket akarom megsérteni, de azért jelezni azt, hogy egy nagyon éles cezurát lehet látni ezek között, a generáció között, hogy mennyire tudatos az, hogy az ember hogyan reagál az elődökre, mennyire nagyon nehéz itt autonómiáról beszélni, mert nyilván az ember téri egy csodás hatás, csomó hatás, de valahogy ezt a folyamatot próbáljuk megközelíteni a zeneszerző szemszögéből.
2: Hát elven az szokott lenni, hogy ugye a fiúk az apákat megtagadják, és inkább a nagyapákat részesítik előnyben. Az én esetemben azért nem ez volt, én tulajdonképpen egy jó nevelt diák voltam, tehát én igazából azt a nyelvet, amit az apák képviseltek, amikor én még olyan fiú voltam, azt én lényegében átvettem. Tehát az előbb említett Durko, Bozai, Balassa, Petrovics, bár itt azért nagyon nagy különbségek vannak nyilván, de
1: és szokra jó, hogyha az
2: barátok beszélnek. Nyilván. Én ezt kezdtem el követni. Ez a bizonyos előbb említett első opera kísérlet, ez a Barabás, ez még lényegében ezt az utat járta, és ez teljesen természetesnek tűnt akkor a számomra. Aztán többszörű nekifutásra sikerült egy holland ösztöndíjat kapnom, és egy két szemeszternyit kint töltöttem Amsterdamban, illetve hát Hollandiában, ami nagyon sok szempontból meghatározó volt. Nem is annyira a stílusváltást készítette elő, de hát nyilván azt is, de egész egyszerűen kikerültem abból a közegből, ami addig természetes volt. Nagyon jó jazz koncerteket hallottam, minimál repetitív zenének, ott ugye nagyon nagy kultusza volt. Ott akkor még nagyobb, mint itt legalábbis mielőtt elmentem. És akkor hát egy nagy zűrzavar keletkezett természetesen bennem, majd hazajöttem, és akkor még egy durva hatás ért, hogy úgy mondjam, teljesen véletlenszerűen kerültem kapcsolatba a Győri Balettel, Markó Ivánnal és a társulatával, és zenéket kellett írjak nekik. Na most ez egyrészt hihetetlenül új érzés volt, hogy írtó fontos az, hogy időre meglegyek. Tehát, mint zeneszerző előtte soha nem éreztem azt, hogy olyan nagyon fontos lenne. Nekem természetesen igen, de hogy olyan várnák azt, hogy elkészül valami, és akkor ez egy eufórikus állapotot eredményezett. Etettek, itattak Markóék, Gombár Jutka, a felesége, akkori felesége főzött, hordta ki az ebédet az asztalhoz, én ott hangszereltem vadul, mentem a próbákra, elementáris hatása volt. Na most ez a zene, amit odaírtam, anélkül, hogy tulajdonképpen ők kérték volna, hogy milyen zene legyen, egész más zene volt, mint amit addig a kezdő zeneszerző pályámon írtam. Színházi zene volt tulajdonképpen. És aztán ebből is következett a későbbiekben egy olyan konfliktus, amit több kortársam átélt. Már akinek módja volt színházi, vagy film, vagy egyéb zenét, használati zenét írni, hogy egy egészen más zenét ír ide, mint oda. És ez tulajdonképpen skizofrén helyzet volt, amit hát előbb-utóbb fel kellett oldani, hogy én ugyanaz az ember vagyok, aki ezt és azt is írja, és valahogy így, meg aztán a század nagy zenéjének megismerése, vagy közelebbről való megismerése is, Sostakovics, Mahler, akiket hát nem igazán, hogy mondjam, nem kerültek előtérbe, még akkor a Mahler reneszánsz odébb volt, vagy legalábbis itt még nem volt olyan erős hatású, és akkor, amit ugye tanultunk, hogy a dodekafónia, a szeriári zene a 20. század meghatározó irányzata. Ezt mi elfogadtuk eleinte, de aztán felfedeztünk olyan mestereket, akik ebbe az utcába nem tértek be, és a 20. század nagy zeneszerzői között tartatók száma, mint Sostakovics már említettem, de Prokofjev, Britten, Poulenc, Ravel, hát Bartók, ugye, Kodály. És ez nyilván még sorolhatnám, tehát nagyon sok nagy szerző elkerülte ezt az utcát, és és a zenéik a mai napig a repertoáron vannak. Na szóval hát ezek is ehhez hasonló élmények határozták meg ezt a, vagy készítették elő azt a változást, ami aztán megtörtént.
1: És hát tegyük hozzá, hogy az a mester, aki először egyáltalán nem foglalkozott szerializmussal, pontosabban a pályája még a dodekafónia előttre esik, ugye Stravinsky, az 50-es években szeriális műveket kezd el írni, azért fél egy évszázad távlatából mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a nem szeriális műve jóval maradandóbbnak és játszottabbnak bizonyulnak, mint a szeriálisok.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk Vajda János, Erkel és Kossuth Díjjal kitüntetett zeneszerző.
3: Következik Erkel Ferenc Hunyadi László, Palotás. Előadja a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara.

0: Folytatjuk a kapriccsót, a vendégünk pedig Vajda János, Erkel és Kossuth díjjal kitüntetett zeneszerző. Hogyha a műfaji sokszínűségre gondolunk, akkor az opera, a balett mellett oratórium, és akkor még most a vokális műfajokat is soroltam emellett a balett, de kamarazenét is írt. Van-e valami olyan különbség, ahogy hozzááll egy-egy műfajhoz, vagy mindig egy adott gondolatból indul ki, és valahogy a műfajra alkalmazza?
1: Én azt vettem észre, ahogy figyeltem magamat az elmúlt évtizedekben, hogy tehát alapvetően van egy érdeklődésem a vokalitás iránt, az tagadhatatlan, de igyekeztem mindig, hogy egy idő után váltsak, tehát vannak ilyen, hogy úgy mondjam, hangszeres időszakaim, és ez nagyon fontos is, mert azért az ember máshogy nyúl egy kamarazenei, vagy akár zenekari faktúrához, mint hogyha dalt, oratóriumot, kórusművet, vagy operát ír. Tehát ezt igyekszem mindig váltogatni, cserélgetni, az is előfordul, hogy szimultán mind a kettőn dolgozom. Nyilván más a dolog természete.
0: Azt nyilatkozta több helyen, hogy a javítás az csak a legvégén, vagy hát az ember életének a legvégén marad abba. Egy-egy darabnál utólag mennyit változtat, hogyha hallja az előadást?
1: Az attól függ, mert a vokális darabnál az énekszólamokat, azokat nagyon szoktam faragni. Tehát azt még a bemutató előtt is, operánál főleg. Tehát valami nagyon nehéz egy olyan természetes közeget, vagy természetes állapotot létrehozni az énekszólamnál, amikor nem azt érzi az ember, hogy az jobb volna, ha mondanák, mert nevetséges, hogy felnőtt emberek ott énekelnek a színpadon. Tehát ott nagyon általában a témaválasztásaim is inkább azon múlnak, hogy mennyire érzem azt, hogy ez zenében meg tud szólalni, hogy elhiszem-e, hogy az a figura énekel. Vagy ha nem énekel, akkor az is azért is fontos. Ez ugye a Márióban először ott próbáltam ezt ki, és ott nagyon adta is magát ugye az egész darab, hogy ott a Márió ne énekeljen, hanem beszéljen. Szóval a javítás az a bemutató után mindenképpen az igazi fokmérője, tehát ott derül ki, hogy működik valami. Ez egyszerűbb, ha mondjuk hangszerelési probléma, mint legutóbb a cselló versenyen bemutatója után hangszereltem le a zenekart, redukáltam, és akkor a következő előadásra már egy, hogy mondjam, a csellót szabadabban és jobban élni hagyók verzió született.
2: Tulajdonképpen a zenetörténészek kétféle zeneszerzőt különböztetnek meg, az egyik a mondjuk a Mozart Rossini típusú zeneszerzők, hogy hányja ki magából a kótalapokat, és soha az életében meg előse veszi őket még egyszer, a másik meg a Beethoveni, aki hosszú-hosszú éveken át farigcsál is jegyzett el, míg aztán végül egy szimfóniát kinyög magából, és hát azért nyilván közte is van elég sok minden, és egy Liszt, aki bizonyos műveit akár háromszor is, vagy négyszer is újraírta, és akkor így lesz a gyerekkori etűdsorozatból egy borzasztóan virtuóz transzcendens sorozat, majd aztán egy letisztult, tulajdonképpen emberi fogyasztásra is alkalmas koncertetűdsorozat. De visszatérve a zeneszerzést érő impulzusokra, azt gondolom, hogy az előző 50 év talán legnagyobb, és mindenki számára megkerülhetetlen, zeneszerzők számára megkerülhetetlen impulzusa, az mégis csak az elektronikus zene és a digitális eszközök betörése volt, mert ez olyas valami, amivel hát ugye Bartókéknak, de tulajdonképpen még Petrovicséknak se kellett foglalkozniuk, és olyan lehetőségeket, kapukat nyitott ki, amelyekkel bizonyos zeneszerzők halmozottan élnek, és hangsúlyosan élnek, és néhányan meg nem annyira, és igazság szerint az a kérdés, hogy miért?
1: Miért nem? Hát jó kérdés. Az a helyzet, hogy az elektronikus zene az, legalábbis amiket annak idején még fogékony, fiatalabb szerzőként hallottam, azok nagyon ritkán voltak rám olyan hatással, hogy elirigyeltem volna. Vagy hogy olyan hangzást produkált volna, amit mindig szerettem volna, de sose voltam képes megcsinálni hagyományos eszközökkel. Tehát az egész digitális forradalomból nekem annyi jött át, hogy eljutottam odáig, hogy nagyon primitív szinten, de komputergrafikát meg tudok csinálni. Tehát most már a műveim végső formája, hát azt én kottaprogrammal írom.
2: És hát akkor innentől egy lépés az, hogy azok a tanítványok viszont, akik a Zeneakadémián érkeznek, ők már bizony a digitális kor gyermekei, és felmerül a kérdés, hogy ami egyébként muzsikában általában véve, de zeneszerzésnek különösen, hogy mit lehet tanítani a zeneszerzésből? Lehet technikát tanítani, lehet hangszerelést tanítani, ezt magam is tanultam annak idején, ha nem is úgy, mint egy zeneszerzés szakos, de mennyi tanítható abból, amit az ember zeneszerzésnek hív?
1: Hát tulajdonképpen a dolognak a szakmai része az tanítható. Tehát, hogyha megnézzük egy Beethoven szimfóniát, vagy egy Schubert ételt, vagy Bachot, akkor hogy a Hogyan csinálja című fejezet azért az, hogy mitől olyan jó, az nem persze. De hogy csinálja, az teljesen tetten érhető és másolható. Hát ahogy a festő növendék is, ugye a nagymesterek képeit másolásával kezdi, rossz esetben hamisításával végzi, ezt a zenében is abszolút meg lehet csinálni. Aztán nyilván az meg már a hallgatón múlik, hogy a mennyi plusz van benne, ami eljuttatja oda, hogy akár új szinthoz, akár a régi dolgoknak egy újszerű olvasatát mutatja. Ott nyilván az embernek a tanár részéről érzékenységet kell mutatnia, hogy megérezze a gyerekben azt, hogy ez valamit akar, hogy itt van valami, amiből lehet valami, és akkor ezt nyilván támogatni kell. Ott már csak a Drucker szerepe marad. Most az, hogy Fisz vagy F, ez alatta van annak a szintnek, amit egy ilyen tehetséggel érdemes megvitatni. Tehát ezt akkor kell, hogyha Bachnál ez Fisz mondjuk, és mindig az, és miért az, vagy ha nem, akkor miért nem. Tehát ezekre rá lehet mutatni, és azokat a műveket elemezni, amik, hát most persze nyilván csak a saját praxisomból tudok példát hozni, tehát amiben én is hiszek, amit olyan daraboknak tartok, amik, ezt úgy szoktam annak idején mondani, amik még melegek, és azok kortársak. Tehát azok a darabok, amiktől még most is borsódik a hátam, pedig 200 éve írták, akkor azok a darabok nekünk szólnak. Azok a mieink, azok kortárs darabok.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk Vajda János, Erkel és Kossuth díjjal kitüntetett zeneszerző.

0: Ez a Capriccio, a mai vendégünk Vajda János, Erkel és Kossuth Díjjal kitüntetett zeneszerző. Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük.
1: És még egy tanításhoz kapcsolódó kérdés, hogy 100-150 évvel ezelőtt nem volt vitás, hogy léteznek még nemzeti iskolák. Egy Wagner opera teljesen más, mint az olasz opera, ugye abban akkorban Puccini, később, még korábban még markánsabbak ezek a nyelvek is, azért mondjuk Bartokról, Kodályról is elég könnyű meghallani, hogy a magyar zene őket megérintette. Az a kérdés, hogy a 21. század fordulóján léteznek-e még ezek a nemzeti iskolák, ha más nem, akkor egy-egy mester körül, vagy most már teljesen nemzetközi minden, és ha nem tudjuk, hogy valamilyen szövegre született, és a szerzőnek van valami kapcsolódás a szöveghez, akkor soha nem találjuk ki, hogy ez Koreából, Tunéziából, vagy Magyarországból érkezett.
2: Hát ezt nem tudom, azt hiszem, hogy ez egyéni dolog, tehát nyilván nem kedvez ez az időszak annak, hogy tehát van olyan kollega, aki javasolná, hogy az általános iskolákban már inkább rockzenét tanítsanak, és ne népdalokat. Most nyilvánvalóan, ha rosszul tanítanak népdalokat, akkor nem az is jobb, hogyha rockzenét tanítanak, de én őszintén szóval érzek ebben még lehetőséget, tehát a folklór az egy irtózatos nagy kapacitás, egy nagy erő, ami legalább úgy hat, mint ahogy ki tudok indulni Schubertből, vagy tudok rá reflektálni, vagy meg akarom írni azt, amit ő megírt, csak lefél nem sikerül. Tehát én a folklort a magam számára nagyon fontos elemnek tartom, ami rejt még lehetőségeket. Tehát nem népdalfeldolgozásokra gondolok, de a folklor, a nyelv, az anyanyelv azért az létezik, és az anyanyelvben nem csak azok a zenék vannak benne, amiket megtanultunk. Tehát Schubert az anyanyelvem, Beethoven az anyanyelvem, és a folklor is az.
0: Hogyha már az irodalom felé egy picit elkanyarodunk, akkor nyilván az operái választása, az operáinak, a librettóinak a választása az egyértelműen klasszikus irodalmi alkotásokon is nyugszik. Az ön számára mik azok a kedvenc olvasmányok vagy irodalmi élmények, amik az ön zeneszerzői munkásságához hozzátettek az operáin túl?
2: Sok minden. Tulajdonképpen a mindent úgy olvas az ember szakmai ártalom, hogy lehetne belőle valami, és szerencsére azért ezeket a kísértéseket többségében le tudom győzni, de azok a művek, amik végül is hát úgy megfogannak, hogy megpróbálok belőlük valamit csinálni, azok mind olyanok, amik valamilyen szinten, vagy valamilyen akár rejtett módon a zenéhez kapcsolódnak. Most éppen a félreértés ne sütött, ebből nem lesz opera. A Camus Sisyphos mitoszát olvastam hosszú idő után újra, és ez nagyon erős élmény, de föl nem merül, tehát ennek semmi köze a zenéhez, vagy ahhoz a zenéhez, amit írnék. Nem annyira vidám, de mindenképpen egy meghatározó könyv, azt hiszem. De bármi más, tehát mindenevő vagyok az olvasást tekintve, bár sokkal kevesebbet olvasok, mint korábban.
0: És hogyha az írásra visszakanyarodunk, akkor most miken dolgozik?
2: Most éppen megint operán dolgozom, de nem tudom, hogy lesz-e belőle valami, mert nagyon az elején vagyok még, de már egy libretto többé-kevésbé megvan, és ez most így elég mókásan, vagy hátborzolgatóan jön ki, mert Camusról beszéltem is, a Sisyphos mitoszáról, és a darab, amiből szeretnék lehet, hogy egy posztumusz opera lesz, de hát mindegy, az is szép, sőt, bizonyos mértékig az elején még így javítja is az érdeklődés, jobban ráirányítja.
0: Azért csak nem még.
2: Ez pedig a Nikolaj Erdmannak az Öngyilkos című darabja, Sisyphosra utalva, ami ez egyébként egy komédia. És azért választottam, mert nagyon más, mint az utóbbi operáim, amiket írtam, és tulajdonképpen ez is volt a mögöttes cél, hogy kényszerüljek egy kicsit kilépni a saját közhelyeimből. Aztán, hogy sikerül-e, és hogy mennyire, és eljut egyáltalán a dolog a végéig, azt nem tudom.
1: De ez a nagyon más librettóra, tematikára értendő, vagy a zenei nyelvre is? A zenei
2: arra is, tehát itt maga a darab is olyan, hogy másféle hangot, vagy sok szempontból talán egy keményebb hangzást igényel, mint amit mondjuk a legutolsó bemutatott darabomban a Molière álszentek összeesküvéseért a Bulgakov kombinációból csináltam.
1: Mikor komponál könnyebben az ember? Vagy mennyiben komponál másképp az ember, hogyha egy konkrét felkérésre ír, tehát mondjuk adva van egy libretto, vagy az, hogy dalciklust meg kell zenésíteni, vagy hogyha van egy belső indítatás, hogy van egy téma, ami foglalkoztatja egy szöveg, és arra akar valamit komponálni.
2: Ja, hát ez változó operát tulajdonképpen az elsőt kivéve, tehát amit a tévének írtam, egyiket se felkérése írtam, hanem először megírtam, vagy legalábbis eljutott olyan fázisig, hogy elhittem, hogy be tudom fejezni, és akkor kezdtem el mozgolódni, hogy van-e valami lehetőség a bemutatásra. Tehát operát nem mernék írni úgy, hogy felkérnek, hogy akkor most 2 év múlva tokkal vonóval adjam, az semmiképpen nem, mert bármikor el lehet akadni, és ezt a luxus nem is szeretném, hogy mondjam, magamtól eltolni, hogy elakadhassak, hogy újra kezdhessem, hogy dolgozhassak rajta. Máskor van olyan, hogy nagyon sokszor írok úgy zenét, hogy nem tudom, hogy mire lesz. Tehát tudom, hogy született úgy zenekari darab, hogy zongoraszonátának indult, mert éppen, tehát nem volt megkeresés, de az ember azért csak komponál, mert akkor is zeneszerző, hanem...
1: És jó lesz még valamire.
2: Igen. És akkor egyszer csak jött egy felkérés, és akkor a dolog egyszer csak irányba fordult, és akkor lett belőle egy... Mondjuk a zongoraszonáta egy tételből állt még csak, tehát éppen csak, hogy elindult volna, és akkor született, meg később megszületett zenekari darab, ami ebből sarjadzott, ez pedig egy 4 tételes darab lett. Tehát előfordul sokszor, hogy átkerülnek anyagok, akár zenék is, egy eredetleg máshová szánt darabból egy éppen kívánt másikba.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk Vajda János, Erkel és Kossuth díjjal kitüntetett zeneszerző.

0: Ez a Capriccio, a mai vendégünk Vajda János, Erkel és Kossuth Díjjal kitüntetett zeneszerző. Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük. Hogyan komponál, vagy mi az a módszer, ahogy leül az asztalhoz, és neki lát dolgozni?
1: Ez is többféle tud lenni, tehát megesik, hogy, vagy megesett, hogy a villamoson eszembe jutott egy dallam, és akkor olyan voltam, mint az ilyen romantikus filmekben, a életrajz filmekben a zeneszerző, hogy lobogóhajjal hazarohantam, és akkor elkezdtem leírni, ha jól vagy rosszul. Tehát tényleg van ilyen, hogy az emberben megszólal valami, akár konkrét dolog. Aztán van, hogy semmi nem jut az eszébe az embernek, és akkor zongorázgat. És akkor addig matat, amíg vagy lesz valami, vagy nem. És akkor ez még mindig olyan dolog, hogy az ember este abba hagyja, mondjuk, ha odáig volt mondja dolgozni, elégedetten, és akkor reggel ránéz, és úristen, mit csináltál? Szóval ez nagyon fontos pillanat, ez a másnap. Kell egy olyan távolság, ami tiszta fej, tiszta füllel rá tud nézni az ember a darabjára, és akkor látja, hogy jó esetben, hogy hol nem működik. Nagyon sokszor előfordul, hogy harmónia jut eszembe, sokszor egy motívum, tehát erre nem tudnék receptet mondani, vagy hogy mondjam olyat, ami döntő súlyjal esik latba, hol így, hol úgy.
0: Eddig visszatekintve, melyik az a műve, amivel a legelégedettebb, ha van ilyen?
1: Hát a legtöbb darabban úgy vagyok, hogy sajnos, hogy mindegyikben tudom azt a helyet, vagy helyeket, ahol nem sikerült a dolgot megoldani. Akkor annak ellenére sem, hogy próbáltam, hogy javítgattam. Most legutóbb megkértek egy társaságba, hogy a

0: választja ki, hogy mit hallgat. Kortást, klasszikust, kollégákat, mert azt halljuk, hogy saját magát nem nagyon.
1: Nem, tehát hogy mondjam, tervezetten, pláne amióta ugye a rádióiság nem tünteti fel részletesen a műsor, tehát előre nem tudok készülni arra, hogy hallgassak. Inkább akkor hallgatok, ha valaki felhívja a figyelmemet, vagy növendék elküldi a, nem tudok elmenni a koncertre, és akkor megkérem, hogy küldjön egy linket, vagy felvételt, akkor ezeket hallgatom. Néha operákat hallgatok, de rendszeresen nem hallgatok zenét. De rendszeresen írok.
0: Szokták mondani, hogy a zeneszerző legjobb barátja a csend, és szerintem ebbe lehet valami.
1: Lehet.
2: Hogyha egy ilyen ideális, tökéletes darabra gondolunk, akkor miben lehet mérni a tökéletességet?
1: Olyan problémát érintünk, amivel nem találkoztam eddig esetben a praxisomban. Tehát csak így megfogalmazni, meg tudom, hogy milyen kéne legyen. Tehát ahol olyan természetes arány jön létre, ahol az emocionális és az intellektuális arány olyan módon van egyensúlyban, hogy az létrehoz egy hibátlan remek művet, hogy mondjam.
2: És van ilyen?
1: A zeneirodalom tele van ilyenekkel.
2: És mi jut legelőször az eszébe, hogyha erre gondol?
1: Hát ez nyilván mindig máshol, és eszembe jutott a Verdi Requiem, de csak azért, mert belehallgattam mostanában, meg valamivel láttam valami, amitől rosszul voltam, ugyan az operának ez a színpadi produkciója, a Verdi Requiemnek egy ilyen színpadi megvalósítása.
2: Ja, vetítéses.
1: Ja, igen. És akkor innen mentem át egy Ábádós, vagy valamilyen felvételre. Tele van az erény, vagy a Schubert C-dur vonós ötös, hogy egy egész más műfajt mondjak, tehát amiken nem lehet fogást találni, csak sírva leborulni és szégyenkezni.
2: Beszélgetésünk vége felé még egy utolsó kérdést engedjen meg. A következő években, hogyha nem operán dolgozik, akkor mind dolgozna?
1: Ez még csak egyetlenem konkrétum. 6 vonós négyest írtam, ami már önmagában blaszfémia, ugye a Bartokra gondolok, úgyhogy lehet, hogy kéne egy 7-et, hogy ezt a kínos és rám nézve mindenképpen negatív következtetéssel járó helyzetet megszüntessem, és miután a 6-at februárban, ha minden igaz, bemutatják, akkor lehet, hogy megpróbálok még egy, bár igazság szerint már bele is kezdtem, de hát még ezért messze van attól, hogy kész legyen.
2: Sok időt, sok türelmet és sok kitartást kívánunk a további komponáláshoz,
1: köszönöm,
2: és nagyon-nagyon
1: szépen.
2: Örülünk, hogy a vendégünk volt.
1: Én köszönöm.
2: Vajda Jánossal beszélgettünk.
3: Ez volt már a Capriccio, a mai vendégünk pedig Vajda János, Erkel és Kossuth-díjjal kitüntetett zeneszerző. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük figyelmüket és további szép napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohácsra emlékezik a magyarság. Minden hazai repteret ellenőriznek a kisgép lopás után. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A mohácsi csata a magyar történelem egyik legmeghatározóbb és legdrámaibb mérföldköve. Olvasható a Sándor Palota közösségi oldalán. A köztársasági elnöki hivatal az ütközet 500. évfordulója alkalmából közzétett bejegyzésében a hősökre való emlékezésre hívta fel a figyelmet. Becslések szerint az oszmán törökök elleni összecsapásnak legalább 14 ezer magyar áldozata volt. Megduplázta a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik az összeg. Emellett szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökkentik a fűtőanyag áfáját. Több megye rendőrei együttműködésében fogták el azt a férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt, amivel 15 kilométer megtétele után kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK. Az ittas fiatalember hátrahagyta a repülőt és a közeli út mentén sétált zavartan. A gyanúsítottat elfogták és kezdeményezték letartóztatását, senki nem sérült meg. Az incidens miatt a Kalocsai mellett az ország többi repülőterén is kiemelt ellenőrzést rendeltek el. Az ellopott Cessna miatt a honvédségi Gripen is riasztották. A rossz idő miatt felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csaknem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy lecser leszakadása jég, kő és sártömeget zúdított több településre a Himalája nepáli, kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez, illetve az áldozatok azonosításához szükséges DNS vizsgálatokhoz. Az első becslések szerint az újjáépítési munkálatokhoz 4-5 milliárd dollárra lenne szükség. Heves viharok pusztítottak Lombardia több városában tegnap este. Az észak-olaszországi ítéletidőben megrongálódott a Cremonai székesegyház középkori épülete, a városháza tetőszerkezete pedig beomlott. Brescia városában és a környékén teniszlabda nagyságú jégdarabok hullottak. A percek alatt végig söprő ítéletidőben háztetők szakadtak le, legalább 10 000 autó megrongálódott, a kidőlt fák és törmelékek utakat zártak el. Több mint 40 embert kellett kórházba vinni kisebb sérülésekkel. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 14 és 19, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. Hasonlóan meleg, késő nyári idő várható a következő napokban is.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban várhatóan vasárnap hajnalban megnyitják a Flórián téri felüljáró északi ágát. A Flórián téren továbbra is korlátozásokra kell készülni. Ezen a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szélkámán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szélkámán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért térműegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárták a befelé vezető sávot ma várhatóan 18 óráig daruzás miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet haladni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. az NTI híreit hallották.
0: Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük a filmzene kedvelőit itt a Klasszik Rádió Cine Music című műsorában. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. A következő közel 120 perc első felében a Távol-Keletre látogatunk. Először az Egy gésa emlékiratai című film aláfestése segítségével, amelyet John Williams írt, majd a Nagy fal című akciószriller zenei világát idézzük fel, a film zenéjét Ramin Djawadi írta. A sorozatok blokja ma is 6 óra után kezdődik, ezúttal megismerhetik a valaha készített legdrágább akciósorozatot, amelyből alig egy évad után franchise elindítását is tervezik. Ez a Citadel című széria, a produkció zeneszerzői székében pedig Alex Belcher, amerikai komponista foglal helyet. Végül a Cine Musicot David Arnold zeneszerző első Bond moziával, a James Bond a Holnap Markában című film aláfestésével zárjuk. Ha tehetik, csatlakozzanak hozzánk a Facebookon található oldalunkon is, Cine Music néven megtalálnak bennünket. Most tehát jöjjön az Oscar jelölt Rob Marshall rendező ikonikus filmje, az Egy gésa emlékiratai. Nem okozott túl nagy meglepetést, hogy Arthur Golden világsikerű könyve után a filmváltozat is elkészült, és Steven Spielberg produkciós cége szerezte meg a filmjogokat. A film számos díjat és jelölést kapott, a látványtervezés, a hang és az operatőri munka miatt, az aláfestést pedig az 5 Oscar-díjjal elismert John Williams írta. A főbb szerepekben főként kínai színészeket láthattunk, ez egyébként sok vitát váltott ki, mind Japánban, mind Kínában. A pletykák szerint Steven Spielberg szerette volna megrendezni a filmet, azonban akkor már belefogott a München előkészítésébe, így más rendező neve is felmerült. Végül Rob Marshall kapta a megbízást, akinek akkoriban a Miramax számára kellett volna rendezni egy filmet, de a két gyártó jó kapcsolata miatt végül megegyeztek. Az Egy gésa emlékiratai 1929-ben játszódik. A szegény halászfaluban nevelkedő 9 éves Chiót szülei egy kiotói gésaháznak adják. A kislánnyal kegyetlenül bánnak a ház tulajdonosai és a főgésa. Akarat erejét azonban nem sikerül megtörniük, s miután a főgésa riválisa, Mameha a szárnyai alá veszi, Chióból Sayuri néven legendás gésa válik. Megtanul minden művészi és társadalmi fogást, ami ahhoz szükséges, hogy érvényesülni tudjon abban a világban, ahol ezentúl mozognia kell, a gazdagok, a kiváltságosok és a politikai csatározások világában. Bár Sayuri kék szemei kora legbefolyásosabb férfiait bűvölik el, valódi szerelme elérhetetlen távolságban van tőle. Ráadásul a történelem is utoléri a gésákat, a második világháborúval Japán alaposan megváltozik. Az Egy gésa emlékiratai 6 Oscar jelölésből 3-at szerzett meg, a legjobb jelmeztervezés, látványtervezés és operatőr díját, a BAFTA gálán pedig John Williams zseniális dallamait taroltak.

A film Spielberg produkciójaként indult, és John Williams neve már akkor felmerült, mint alkotótárs, azonban a komponista a rendezőváltások ellenére is szeretett volna bennmaradni a projektben. Mint elmondta, azelőtt sohasem lobbizott egy produkcióját sem, azonban az egy Gésa emlékiratai kapcsán már elég régóta körvonalazódtak benne motívumok, illetve újabb lehetőség nyílt arra, hogy ismét együtt dolgozhasson a két zenész legendával, a hegedűs Sitzak Perlmannel és a csellista Jojo Mával. A zseniális komponista akkoriban egyszerre látta el a Csillagok háborúja, Szitek bosszúja, a Világok harca, a München és az egy Gésa emlékiratai körüli zeneszerzői feladatokat. Williams a japán zenei kultúra sajátosságait ötvözte a hagyományos hollywoodi hangzásvilággal, és a kettő csodálatos egyvelege a 2005-ös év egyik legnagyszerűbb filmzenéjévé tette, amelyet egyébként Golden Globe és BAFTA díjban részesült, valamint megkapta a 43. Oscar jelölését is. Jöjjenek most a Cine Musicban az Egy Gésa emlékiratai című film legszebb dallamai, hogy aztán a közérdekű információk után egy kínai tematikájú filmnek, a Nagy falnak adja át az étert.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban várhatóan vasárnap hajnalban megnyitják a Flórián téri felüljáró északi ágát. A Flórián téren továbbra is korlátozásokra kell készülni. Ezen a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai-Mari tér és a Szélkámán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szélkámán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért térműegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárták a befelé vezető sávot ma várhatóan 18 óráig daruzás miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet haladni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi mindenképhez dallamot adunk.

Folytatjuk filmzenei műsorunkat a Klasszik Rádió 92.1-es frekvenciáján. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál Hávarga Marian. 2016-ban mutatták be világszerte a Nagy fal című filmet Matt Damon és Pedro Pascal főszereplésével. A kínai nagyfal az időszámításunk előtti 3. század és az időszámításunk szerinti 17. század eleje között Kína északi határán épített erődítményrendszerek összessége, amelynek célja az volt, hogy a földművelő Kínát megvédje az északi nomád törzsek támadásaitól. Az első védelmi rendszert Qin Shi Huang Ti kezdte kiépíteni az időszámításunk előtti 210-es években. A későbbi dinasztiák némelyike új erődítményeket húzott fel, míg más korszakokban a falat egyáltalán nem használták. A ma látható fal szakaszok az 1368 és 1644 között uralkodott Ming dinasztia idején épültek. A filmben a bizalom igen szép és fontos fogalom, amelyet gyakorol a főhős Matt Damon is. Ugyanis amíg Európában a népek egymás ellen harcolnak, addig a kínai birodalom a pokol szörnyeivel viaskodik, hogy megvédje a világot és persze saját magát. Egy kis csapat európai kalandor kószál a kínai dombvidéken, és nem csak az őket üldöző rablókkal gyűlik meg a bajuk, de az éjszaka rájuk törő szörnyekkel is. A két életben maradt főhős a titokzatos fekete por, puskapor miatt vándorol, és végül a meglepetésként eléjük táruló nagy fal mögött talál menedéket. Ennek védelmébe hamarosan bekapcsolódnak, mivel támadnak a taoték. A rémes lények egy meteor becsapódás, a föld mélye és az emberi kapzsiság eredményei 60 évenként jönnek és nekirontanak a falnak. A több hullámban érkező szörnyeket a kínai haditechnika megannyi vívmánya fogadja. A kínai sereg tábornoka egyébként egy fiatal lány, aki becsületességével, bátorságával lenyűgözi az egykor zsoldosként harcoló Williamet. A történet kimenetele nem tartogat sok meglepetést, de a látványos film másfél órára kellemes kikapcsolódást ígér.

人死命血，寒死快。Thank you.

A nagy fal aláfestését az 1974-es születésű, német és iráni szülőktől származó Ramin Djawadi szerezte, akit már 7-szer jelöltek Emmy díjra. Ő írta a nagy sikerű Trónok harca sorozat zenéjét, továbbá a Vasember, a Warcraft a kezdetek, a Tűzgyűrű, az Uncharted, az Örökkévalók, a Torontói ember, vagy a Titánok harca című filmek aláfestéseit is. Saját bevallása szerint a filmzeneszerzéssel már gyerekkora óta szeretett volna foglalkozni. Sokféle zenei stílus iránt érdeklődött, de mindvégig a filmzene volt az, ami a legjobban érdekelte. Egy ajánlásnak köszönhetően a Remote Controlhoz került, és így csatlakozott Hans Zimmer csapatához. A Viharmadarak stáblistáján tűnt fel a neve Zimmerrel együtt, majd ugyanebben az évben önálló feladatot is kapott, a Penge Szent Háromság című mozi zenéjét kellett megírnia. Ezt követően 2005-ben a Szökés című nagysikerű tévésorozathoz szerződtették le, melynek jellegzetes főcímzenéért kapta az egyik Emmy jelölését. A Zimmerrel írt Batman kezdődik után pedig már komolyabb, önálló feladatokat kapott, mint például a Nagyon vadon vagy a Mr. Brooks. 2008-ban a Vasember zenéjét Grammy-díjra jelölték, majd 2018-ban és 2020-ban a Trónok harca zenéjét kapott nominációt. 7 alkalommal jelölték Emmy-díjra, amelyet 2 alkalommal meg is nyert, szintén a Trónok harca révén 2018 és 2019-ben. Az utóbbi években több sikeres videójátékhoz és sorozathoz komponált zenét. Most következzenek további részletek a nagy fal aláfestéséből, itt a Cine Musicban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohácsra emlékezik a magyarság. Aranyérmes 500 méteren a magyar férfi kenu 4-es a poznáni VB-n. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Még mindig van magyar haza, nyelv, kultúra és honvédség, ami annak bizonyítéka, hogy a nemzetet érheti vereség,

0: de ami képes felállni, addig nincs legyőzve, jelentette ki a honvédelmi miniszter a mohácsi csata 500. évfordulóján. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy Mohács története arra figyelmeztet, egy ország biztonsága nem magától értetődő, a felkészültséget békében kell megteremteni. Kőolajtermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. Zarándoknappal emlékeztek székelyföldi szülőfalujában Csíkszentdomokoson a 130 éve született Márton Áron püspökre. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be. Ezután a püspök életének kevésbé ismert mozzanatairól és a témával kapcsolatos legfrissebb kutatások eredményeiről tartottak előadást, valamint filmvetítésekkel, fotókiállítással és tárlatvezetéssel is várták az érdeklődőket. A napot zenés verses emlékest zárta. Horvát katonák és tűzoltók mentettek ki egy negyedik századi római őrhajó másolatát az Apadó Drávából. A kópia egy európai kutatási projekt részeként érkezett Horvátországba, majd Eszék közelében a rendkívül alacsony vízállás miatt egy homokpadon rekedt. A katonák különleges csúszótalpakat készítettek, amelyek segítségével visszajuttatták a hajót a vízbe, majd visszaszállították Németországba. Budapesten hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskolakezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Megvédte címét és aranyérmet szerzett 500 méteren a magyar férfi kenu négyes a lengyelországi Poznánban zajló gyorsasági és parakajak kenu világbajnokságon. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású csapat már a rajt után az élre állt és végiguralta a pályát. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 14 és 19, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. Hasonlóan meleg késő nyári idő várható a következő napokban is.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban ezen a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szélkámán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szélkámán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát. A Flórián téren azonban továbbra is korlátozásokra kell készülni. A 4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. Rendezvényt tartanak az MVM Domban ezen a hétvégén délutánonként, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Lezárták az Andrássy utat a Kodálykörönd és az Izabella utca között rendezvény miatt ma 19 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramóna szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
3: A híreket követően folytatódik a Cine Music itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai adásunkban megismerhetik a valaha készített legdrágább akciósorozatot, amelyből alig egy évad után franchise elindítását tervezik. Ha kíváncsiak arra, hogy melyik ez a sorozat, tartsanak velünk a Cine Music most következő sorozatblokkjában.

Az imént a valaha készült legdrágább akciósorozatnak kikiáltott Citadel című széria főcímzenéje csendült fel, amely idén áprilisban debütált az Amazon Prime csatornáján. A produkcióban már a kezdetek kezdetén is olyannyira hitt, mind a csatorna, mind a készítők, hogy rögtön az első rész debütálása után a második évadnak is zöld utat adtak. De térjünk is rá rögtön a készítőkre, akiknek neve hallatán mindenki szinte azonnali sikerre számított. A forgatókönyvet ugyanis a Mission Impossible Phantom Protocol című filmet is jegyző Josh Applebaum írta, míg a produceri széket a Russo testvérek Joey és Anthony Russo foglalták el, akiknek a nevéhez jó pár bosszúállók film, valamint a Netflix csatorna legdrágább filmje a 225 millió dolláros költségvetésből készített a Szürke ember című film köthető Ryan Gosling és Chris Evans főszereplésével. Időközben azonban a Citadel című sorozat is elsősorban a költségvetése miatt lett ismert, ugyanis 235 millió dolláros büdzséjével a valaha készített legdrágább akciósorozat lett. Ám a magas költségek oka nem a látványos akciójelenetekben keresendő, hanem a koronavírus járvány miatti leállásokban, a stábtagok közti konfliktusokban, valamint abban, hogy a csatorna nem volt megelégedve a leforgatott anyaggal, így többszöri utóforgatásra volt szükség.

Az imént hallott zenerészlet a Citadel című sorozat meglehetősen akciódús nyitó jelenete alatt hallható. Ebben a két főszereplő ügynök elveszíti emlékezetét egy vonatbaleset miatt. A produkciót az Amazon Prime nem csak jövőbeli zászlós hajójának szánta, hanem egy új franchise előfutárának is. Nézettségi siker esetén ugyanis olasz, indiai, spanyol és mexikói spin-off változat is készülne a sorozatból, ám egyelőre adatok híján, ez csak a tervezés fázisában van. Aki egy szimpla kém sorozatra számít, az nagyot csalódik majd, hiszen a Citadel szuper titkos ügynökségnek nem kifejezetten a kémkedés a fő tevékenysége, hanem egyenesen a világ megmentése. Így a sorozat nem a James Bond rajongók kedvence lesz. Külön érdekesség, hogy a produkcióban feltűnik mellékszereplőként az Oscar-díjra jelölt Stanley Tucci is, aki az ügynökség láng elméjét alakítja.

A sorozat zeneszerzői székében Alex Belcher, amerikai komponista foglalt helyet, aki egy kis Kentucky melletti álmos városkában nőtt fel, és már gyerekként eldöntötte, hogy zeneszerzéssel fog foglalkozni. Mentora a Kingsman, vagy az Amerika kapitány zeneszerzője, az angol Harry Jackman volt, akivel először közösen dolgoztak a 2011-es Mici Mackó című animációs filmen. Azóta azonban Belcher olyan filmek zenéjéhez írt aláfestést, mint a Bérkatona, a 21 híd, vagy a 2019-ben bemutatott Io című science fiction. Most azonban következzenek további dallamok a Citadel című egyelőre 6 részes szériából, amellyel mára búcsúznak a sorozatok, de várjuk Önöket jövő héten is, méghozzá a Titkos invázió című szériával. Tartsanak velünk akkor is!

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban ezen a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát. A Flórián téren azonban továbbra is korlátozásokra kell készülni. A 4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. Rendezvényt tartanak az MVM Domban ezen a hétvégén délutánonként, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Lezárták az Andrássy utat a Kodálykörönd és az Izabella utca között rendezvény miatt ma 19 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A mai Cine Musicot David Arnold első Bond moziával, a James Bond a holnap markában című filmmel zárjuk. A mikrofonnál továbbra is Hávarka Marian. Ha Bond, akkor John Barry. Ezen megállapítás évtizedeken keresztül volt érvényben a legismertebb brit titkos ügynök kapcsán, mert bár egyetlen alkalommal a kém, aki szeretett engem apropóján, Marvin Hamlisch helyettesítette őt, a halálos rémületbenig ő szolgáltatta a 007-es bevetéseinek összes kíséretét. Barry mély nyomot hagyott ezen a téren, és bár Hamlisch művét nem fogadták kitűrő lelkesedéssel a széria rajongói, illetve később Michael Caine is hasonlóan járt a magányos ügynökkel, az igazi népharagot Eric Serra vívta ki az aranyszemmel. A franchise tehát új komponista után kiáltott, hova tovább a korábbi fiaskók hatására ezen a téren egyre inkább sarokba szorítva érezte magát a széria felett bábáskodó Broccoli család. A producerek a holnap markában esetében újfent Barryhez fordultak, aki mutatott ugyan érdeklődést a projekt iránt, de a honoráriumot illetően nem sikerült dűlőre jutniuk, így e pozíció továbbra is nyitott maradt. A veterán szerző azt javasolta Barbara Broccolinak és Michael G. Wilsonnak, hogy hallgassák meg a Shaken and Stirred, The David Arnold James Bond Project albumot, és keressék meg a Csillagkapu, valamint a Függetlenség napja miatt ekkor már népszerűnek számító művészt. Rendkívül hű maradt a dallamokhoz és harmóniákhoz, ugyanakkor felvértezte őket egyfajta ritmikai frissességgel, ráadásul érdekes szereposztással választotta ki a főcímdalok előadóit. Szerintem fantasztikus album lett, rendkívül hízelgő számomra. Vélekedett Barry az Arnold féle Bond Tribute korongról, és azt mondta Broccoliéknak, hogy egyedül róla tudja elképzelni a 007-eshez méltó zene megkomponálását. Az alkotók ezután felkeresték Arnoldot, aki örömmel bólintott rá a lehetőségre, hiszen mind Barry munkásságáért, mind pedig az ügynök kalandjaiért rajongott. Az aranyszem csupán egy rosszul sikerült casting volt Eric Serra részére. Úgy vélem az, amit ő csinált, brilliáns. Azt gondolom, hogy ez egy kínos szituáció. Bármelyik filmjét is nézed, soha nem fogsz róla Bondra asszociálni. Merészség volt ezt elvállaltatni vele, nyilatkozta elődjével kapcsolatban Arnold, akit fiatalként a Csak kétszer élsz láttán ragadta magával Bond zenei világa. John egyetlen munkáját sem tartottam kiemelten követendőnek, de számos alkalommal emelem meg előtte a kalapomat, mert erre van szükség. Gyakorlatilag az ő stílusát vegyítettem az én újdonságaimmal. Nem nyúltam vissza a 60-as évekig, de eléggé kedvelem John munkáit ahhoz, hogy tudjam, mitől működnek. Mesélte a szerző, aki ezt követően még 4 Bond muzsikát tehetett le az asztalra. A Pierce Brosnan által megformált Bond más benyomást keltett, az addigiaktól némiképp eltérő 007-est teremtett, és Arnold új dallamai, illetőleg azon koncepciója, miszerint a régi 007-es motívumokat és egyebek mellett a gyémántok az örökké valóságnak fő témáját elegyítette saját víziójával, csak tovább erősítette ezt a képet. A Holnap markában aláfestésében egyszerre figyelhető meg a múlt előtti tisztelgés, valamint annak a friss, elektronikus elemekkel és nagyzenekarral elegyített útvonalnak a kijelölése, amellyel David Arnold ügyesen fel tudta rázni a franchise zenei világát. Következzen egy kis ízelítő a James Bond A Holnap markában szkorjából, melyről a filmzene.net portálon olvashatnak bővebben az érdeklődők. Műsorunk végén köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, munkatársaink, Glock Melinda, technikus kollégánk, a műsor szakmai partnere a filmzene.net portál és a műsorvezető Hávarga Marian. Várjuk Önöket a jövő hétvégén is, itt a Klasszik Rádióban, addig is látogassanak el a Facebookon található Cine Music oldalunkra. További szép estét kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohácsra emlékezik a magyarság. Aranyérmes 500 méteren a magyar férfi kenu 4-es a poznani VB-n. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Még mindig van magyar haza, nyelv, kultúra és honvédség, ami annak bizonyítéka, hogy a nemzetet érheti vereség, de ami képes felállni, addig nincs legyőzve, jelentette ki a honvédelmi miniszter a mohácsi csata 500. évfordulóján. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy Mohács története arra figyelmeztet, egy ország biztonsága nem magától értetődő, a felkészültséget békében kell megteremteni. Kőolajtermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyeség értelmében

0: Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. Zarándoknappal emlékeztek székelyföldi szülőfalujában Csíkszentdomokoson a 130 éve született Márton Áron püspökre. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be. Ezután a püspök életének kevésbé ismert mozzanatairól és a témával kapcsolatos legfrissebb kutatások eredményeiről tartottak előadást, valamint filmvetítésekkel, fotókiállítással és tárlatvezetéssel is várták az érdeklődőket. A napot zenés verses emlékest zárta. Horvát katonák és tűzoltók mentettek ki egy 4. századi római őrhajó másolatát az Apadó Drávából. A kópia egy európai kutatási projekt részeként érkezett Horvátországba, majd Eszék közelében a rendkívül alacsony vízállás miatt egy homokpadon rekedt. A katonák különleges csúszótalpakat készítettek, amelyek segítségével visszajuttatták a hajót a vízbe, majd visszaszállították Németországba. Budapesten hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskolakezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Megvédte címét és aranyérmet szerzett 500 méteren a magyar férfi kenu 4-es a lengyelországi Poznánban zajló gyorsasági és parakajak kenu világbajnokságon. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású csapat már a rajt után az élre állt és végiguralta a pályát. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 14 és 19, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. Hasonlóan meleg késő nyári idő várható a következő napokban is.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapesttel a mai napon sétálni fogunk egy egészen konkrét helyszínre. Valaki úgy ismeri, hogy Moszkva tér, valaki már úgy ismeri, hogy Széll-Kálmán tér. Itt van a postapalota. De ami miatt mi most beszélgetünk róla, az az, hogy itt pénzmúzeum található benne. Mit tudhatunk tehát a postapalotáról?
2: Igen, ez egy nagyon ikonikus épület. Azt gondolom, hogy nincs olyan ember, akinek ne ugrana be a nagyon jellegzetes, bástyaszerű építmény. Régen ott állt meg a várbusz, és épület az 1920-as években épült, egész pontosan 1923 őszén kezdték el építeni, és 1923 márciusára lett kész, tehát 2,5 évet tartott az építkezés, és hogy mi is volt ennek az eredeti funkciója, tulajdonképpen az építtető az a Magyar Királyi Posta és Távirta vezérigazgatósága volt, és ők írtak ki egy pályázatot, amelyet Sándi Gyula nyert meg. Nagyon sok feltételnek kellett megfelelnie. Ne felejtsük el, hogy nem sokkal vagyunk az első világháború után, amikor az ország kivérzett, tehát gazdaságilag azért nem volt annyira erős, úgyhogy nagyon fontos szempont volt a takarékosság. Ez aztán a későbbi építkezés során a díszítésben, illetve annak a hiányában is megjelenik, tehát egy nagyon takarékos épületet szerettek volna ide álmodni. Fontos volt, hogy minden négy oldalról szabadon álljon, hogy a lehető leggazdaságosabban használja ki a rendelkezésére álló teret, illetve hogy legalább 6 emeletes legyen, hiszen nagyon sok irodának, nagyon sok funkciónak kellett megfelelnie, és a fő bejárat a Krisztina körútra nézzen. Ez aztán így is lett végül, és hát azt is kikötötték a pályázat írok, hogy tényleg mindenféle fölösleges díszítéstől mentes legyen az épület. Ebben az épületben kapott különben helyet a kincstári postahivatal mellett a budai 3. távbeszélő központ. Tehát két nagyon-nagyon fontos funkcióról van szó, postahivatal és távbeszélő központ.
1: Hogy zajlott az építkezés?
2: Hát azt tudjuk például a Pesti Hírlap egy 1925. januári számából, hogy a budai Krisztina körúton hatalmas állványerdő, rengeteg tégla, vas, kavics és egyéb felhalmozott építőanyag ragadja meg a járókelők figyelmét. Ez 1926 márciusában történt meg. És hát egy rendkívül jellegzetes épületet kaptak a budaiak, hiszen keverednek a középkori várszerű elemek, hiszen látjuk azokat a bástyákat szinte, de ugyanakkor megjelennek a magyar szecessziónak az elemei is. A geometrikus minták, például a vörös és a fehér színek használata, téglaszalagok, tégladíszek, és egy-egy ilyen reneszánsz jegyet is megfigyelhetünk rá. Tehát egy igazi eklektikus palotát kapott a város, ami tényleg ilyen regényes, szinte meseszerű külsőt kapott. Rombuszok, téglalapok is díszítik az épületet, és ahogy mondtam, nem is volt rajta nagyon sok díszítés. Kettő elemet mindenképpen ki kell emelnünk, ami annak idején része volt, most már sajnos nem. A ház sarkán egy angyalos földgömb szobor, ami sajnos a II. Világháborúban megsérült, és nem pótolták azt, illetve a főhomlokzat oromzatában a Zsolnai gyár egyik Majolika angyalos ország címerét helyezték el. Tehát két nagyon szép eleme volt az épületnek, ami a II. Világháború után már sajnos nem került vissza.
1: A II. Világháború okozta harcok mit okoztak az épületben?
2: Hát nagyon súlyosan megsérült, ahogy már mondtuk, oly sok épület, azonban 2 évvel később ismét lehetett használni az épületet, ne felejtsük, hogy nagyon fontos, stratégiai fontosságú funkciók voltak, nagyon hamar helyreállították, de ismét súlyos támadásokat kapott az 1956-os forradalom során, hiszen a szénatéri események igen erősen jelen voltak, és az épület maga is károkat szenvedett, de egy évvel később, 1957-ben ismét feltámadt hamvaiból, és megint működőképes volt. Aztán tudjuk azt, hogy már a 90-es évek közepétől nem használták ezt az épületet, tehát ott állt sorsára várva, és legalább az megtörtént, hogy a Kulturális Örökség Védelmi Hivatal műemléknek nyilvánította, tehát tudhattuk azt, hogy nem fogják lebontani az épületet. Aztán jóval később került sor arra a döntésre, hogy a Magyar Nemzeti Bank végül ebben az épületben nyitotta meg a Magyar Pénzmúzeumot és Látogatóközpontot. Ez egy egészen különleges kezdeményezés, hiszen nem volt még ilyen eddig Magyarországon. Az volt a ki nem mondott cél emögött a kezdeményezés mögött, hogy fejlesztük a pénzügyi kultúrát, a pénzügyi tudatosságot, és hát tényleg egy európai színvonalú és egy rendkívül átfogó pénztörténeti kiállítást találunk az épületben, illetve felnőttek, gyerekek számára egyaránt nagyon érdekes, nagyon interaktív formában mutatja be mindezt.
1: Jó látogatást, jó időtöltést kívánunk, hogyha ellátogatnak a postapalotába, és ott is a pénzmúzeumba. Köszönöm.
2: Így legyen.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fürdők a múltból. Ez a mai témánk a Mesélő Budapest rovatban, a Margit fürdő. Ez sem található már. A névből talán következtethetünk, hogy a Margit sziget?
2: Igen, helyes a következtetés, abszolút. Így van, ne felejtsük el, hogy a Margit sziget a sokáig a Nádornak a tulajdonában volt, ugye a Palatinus szó is erre utal, a latin megfelelője a Nádornak. A József Károly főherceg, aki József Nádor fia volt, 1866-ban megbízta Zsigmondi Vilmos bányamérnököt, hogy tárja fel a Margit szigeten lévő termálvízforrásokat, ugyanis korábban már találtak itt termálvizet. Van egy ilyen mondás, hogy Magyarországon ugye az adottságaink, a geodéziai adottságok fogván akárhol, ha fúrunk egy kellően mély lyukat, akkor előbb-utóbb termálvíz fog feltörni, és ez tehát valóban így van nagyon-nagyon sok helyen, a fővárosban is. Akkoriban ugye még a Margit sziget nem egy sziget volt, hanem három sziget olvadt aztán egyé, és akkor az északi partnál lévő úgynevezett fürdőszigeten kezdték el ezeket a fúrásokat.
1: Feltárták?
2: Igen.
1: Találtak?
2: Feltárták, igen. Találtak, és éppen ezért József Károly főherceg megbízta Ybl Miklóst azzal, hogy egy gyönyörű szép fürdőtelepet építsen meg. Eleinte ez a Margit sziget közepén lett volna, de ide nehezebb lett volna átadni a vizet, úgyhogy végül a sziget északi végébe lévő területre esett a választás, és ide épült meg. 1869-re egy nagyon-nagyon szép neoreneszánsz stílusú épület együttes. Azt mondták róla, hogy ez volt Ybl Miklós legharmonikusabb épület együttese, úgyhogy hát ez külön szomorúság, hogy sajnos ezt sem találjuk már ott. Egy három bazilikás hajóból álló T-alaprajzú épület, volt egy nyolcszögű kupola, 16 gyönyörű szép barna márványoszlop, fürdőkabinok voltak, kádfürdők voltak itt is, és voltak kő, márvány, porcelán és tükörfürdők is, és minden egyes kabinban volt zuhany, óra és nagyon szép bútorzat. Annyira népszerű volt, hogy amíg el nem készült 1900-ban a Margit hídnak a szigetre vezető rövid szárnyhídja, addig állandó gőzhajó járatok vitték a kikapcsolódni és gyógyulni és fürdőzni vágyókat a Duna mindkét oldaláról. Tehát ezt mind a pestiek, mind a budaiak előszeretettel használták.
1: Mi vetett véget a Margit fürdő életének?
2: Budapesti ostrom 1944-45-ben. Jelentős károkat szenvedett az épület, de újra lehetett volna építeni. Ugye ezt is már olyan sok épületnél elmondtuk, akár a Honvéd főparancsnokság, vagy oly sok más épület esetében. Nem történt meg, nem volt meg a szándék, úgyhogy 1958-ban elbontották, és ennek a helyén épült fel egy modernebb fürdő és egy gyógyszálló, amelyet 1979-ben adtak.
1: A Duna fürdőt már megismerhették, aztán ugye a Margit fürdő érkezett, és most egy újabb fürdő érkezik, amelyet bemutatunk, és amely már sajnos nem létezik. Ez pedig az Erzsébet sós fürdő. Sós fürdő?
2: Sós fürdő, bizony, az Erzsébet sós fürdő. Megint a budai oldalon vagyunk, ugye beszéltük, hogy Budán voltak elsősorban a nagyobb presztízsű és gyógyvizes fürdők. 1855-ben egy bizonyos Unger Ferenc gyógyszerész volt az, aki Kelenföldön meglelte az Erzsébet forrást. Tehát most Kelenföldre látogatunk gondolatban. És ez a gyógyszerész építetett egy fürdőházat, ahova a legkülönbözőbb betegségekben szenvedők jártak, emésztési, nőgyógyászati problémák, aranyér, bőrbetegségek, és ők jöttek ide a gyógyulni vágyás reményében.
1: És mi történt?
2: Ő meghalt 1865-ben, tehát 10 évig működtette ezt az intézményt, és kisebb kitérők után 1881-ben egy bizonyos Mattoni Henrik kereskedő vette át az intézményt, egy császári tanácsos is volt, és már számos más csehországi fürdőnek is volt a tulajdonosa, például Karlsbadban, a mai Karlovy Vary. És úgy döntötte az új tulajdonos, hogy átalakítja a fürdőházat, és itt is Ybl Miklós neve jelenik meg, ugye beszéltünk már róla a Margit szigeti Margit fürdő kapcsán is. 1881-82-ben ezt a Erzsébet fürdőt átalakították, két új szárnyal bővítette Ybl, és 44 kádfürdő jelent meg, 4 márvány ülőmedence, zuhanyzók, és felépült a fürdő szomszéd egy szálloda is, amelynek néhány szobájában már önálló fürdőszoba is volt. Ezért ez nagyon nagy dolog volt.
1: Volt még más is itt?
2: Igen, megépült egy étterem is, illetve egy orvosi lakrész, továbbá egy kápolna is. Tehát egy egész fürdőtelep jött létre. És az épületek között pedig egy kövezett sétány és park töltötte fel.
1: Említetted még a leges legelején, hogy ugye a termálvizet nem csak arra használjuk, hogy fürdünk benne, és mondjuk az jót tesz nekünk, hanem ugye azt ivókúraként is lehet használni, illetve ha belélegezzük. Itt egyébként megjelent megjelenik?
2: Igen, aha, abszolút megjelenik. Ugye gőzszivattyúkkal hozták fel a vizet, és valóban nem csak fürdőzésre használták, hanem itt palackozták is a vizet. Aha. Nagyon nagy részét külföldre exportálták. Ez a víz, ez nemzetközi szinten is nagyon jónak számított, és a már említett betegségekre, emésztési problémákra például nagyon jól használták.
1: Mi történt az épülettel?
2: Nagyon népszerű volt Erzsébet sósfürdő, vetekedett népszerűsége tényleg patinás budai fürdőkkel, és hát a II. Világháborúban nem nagyon sérült ugyan meg, de a világháborút követően nem fordítottak kellő figyelmet a fenntartására, a karbantartására, úgyhogy végül, hát ez nagyon szomorú történet, tényleg 1954-ben egész egyszerűen elbontották.
1: Tehát egy újabb Ybl Miklós épület, amely
2: megint,
1: már...
2: Igen, ez akkora kár tényleg. És hogy mi áll ma a helyén? A Szent Imre Kórház.
1: Köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban a Magyar Kertörökség Alapítvány jóvoltából rengeteg kerttel ismerkedhetünk meg, rengeteg információt bocsátottak a számunkra, amiből mi szemezgetünk, és a hallgatóknak pedig egy picit ilyen zonzásítva, eszenciálisan átadjuk ezeket az információkat. Ma a Margit-szigetre fogunk ellátogatni.
2: Hát azt hiszem, hogy talán ez a leghálásabb téma a Budapest összes kertjét vagy parkját tekintve, hiszen nincs olyan fővárosi lakó szerintem, aki ne szeretné, ne ismerné, vagy ne akarná jobban megismerni a Margit-szigetet, úgyhogy valóban ezt hoztuk a mai napra. Regényes, eseménydús története van ennek a szigetnek. Rengeteg néven szerepel az irodalomban, a Duna gyöngyének nevezték, számtalan nével illették később, ezt majd úgyis emlegetjük, ha oda kerülünk. Tudjuk, hogy a Buda és a Pesti oldal közé tehető ez a terület, illetve azt nagyon kevesen tudják, hogy ez a sziget, ez nem mindig volt egy, hanem több sziget egyesítésével, ezeknek az Zátony-szigeteknek az egyesülésével jött létre. Tehát nem így nézett ki mindig a Margit-sziget. Ha korábbi 1700-as évekből vagy 800-as évekből nézünk térképet, akkor egyáltalán nem a jelenlegi formájában látjuk.
1: Menjünk akkor vissza az időben a kezdetekhez.
2: Igen, tehát azt tudjuk, hogy a mai formáját a 19. század derekán nyerte el, és most olyan 2,5 kilométer hosszú, és a legszélesebb részén kb. 500 méteres, tehát ez a jelenlegi állapota. 13. században ez egy vadban gazdag, illetve természetes védelmet biztosító szigetként volt ismert, de már a rómaiak idejében is ismerhetjük, tehát 1700-1800 évre visszamenőleg is vannak feljegyzések erről a szigetről. A 13. században már Nyulak szigetének nevezték, ugye akkor ilyen vadász területként is emlegették. Épült itt aztán Johannita vár, különböző szerzetes rendek jelentek itt meg, a premontreiek, a ferences rendek, és hát tudjuk azt, hogy a 13. században Béla király lánya, Árpádházi Szent Margit került ide a szigetre, ugye Béla felajánlotta születendő gyermekét Istennek, hogyha a tatárjárásból sikerül kihozni az országot, és így került a 8 éves Margita, később róla elnevezett szigetre, aki itt élt egészen élete végéig, a domonkosrendi apácák kolostorában élt. Közben már ebben az időben hívták a szigetet Nagyboldogasszony szigetnek, illetve Lányok szigetének is. És azt is tudjuk, hogy a kolostorhoz ekkor tartozott már egy kert is, amely a történeti források alapján 1251-ben már vízvezetékkel rendelkezett. Tehát azért ez hatalmas, nagyon nagy dolog.
1: Volt olyan időszaka, amikor így semmi nem történt ezen a szigeten?
2: A török uralom idején meglehetősen kihalt a sziget, és 1686, tehát Buda felszabadítása után költöztek ide a klarisszák, de tudjuk azt, hogy második József aztán megszüntette a szerzetes rendeket, és így nekik is el kellett menekülniük, úgyhogy a sziget újkori története az 1700-as évek vége fele indul, amikor 1796-ban József főherceg tulajdonába kerül, és akkor itt egy nyaraló kastély épül, és egy gyönyörű szép tájképi angol kertet hoznak létre a szigeten, és tudjuk, hogy a mindenkori nádor tulajdonába kerül. Ugye erről beszéltünk már, hogy a nádornak a latin neve a Palatinus, tehát a Palatinus név az erre vezethető vissza. A 18. század második felétől kezdő tehát mind a budaiak, mind a pestiek nagyon szívesen járnak a Margit-szigetre, pihenő kert funkcióval járóva át lehetett kirándulni, természetesen akkor még csak csónakkal, hiszen nem állt még a Margit híd.
1: Így gyógyhatású víz felbukkant valamikor is?
2: Bizony, 1866-ban Zsigmondi Vilmos talál gyógyhatású vizet, és ez hatalmas fordulatot hozott a sziget életében, ugyanis 1868 és 70 között felépül a Margit fürdő, amelyet sajnos a háború songálódása miatt 1958-ban elbontottak, de aztán megépül itt a Grand Hotel is. 1884-től megépül a szigeten a Neptun evezős egylet csónakháza, és ettől kezdve a Margit sziget a csónakázni vágyók számára is egy különleges célponttá válik.
1: A Mesélő Budapest rovatban innen folytatjuk majd a Margit sziget történetét.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban a Margit szigetnek a történetét ismertetjük meg önökkel, a Magyar Kertörökség Alapítvány jóvoltából, akik a rendelkezésünkre bocsájtottak rengeteg-rengeteg információt, és hát miután a sziget sem kicsi, így a története sem rövid, a második résszel folytatjuk. A sziget újkori története akkor indult újra, amikor Sándor királyi herceget nádorrá választották, majd 1796-ban József főherceg tulajdonába került. A nyaraló kastély körül az új kert építészeti divatnak megfelelően tájképi angol kertet alakítottak ki. Innen folytassuk a Margit sziget történetét tehát. A kertet is ugye kialakították ott közben, rengeteg mindent ültettek, de ez hogyan folytatódott?
2: Pontosan, tehát rózárium, tehát rózsakertet telepítenek a szigetre, japán kertet alakítanak ki, és 1810-ben történt a legnagyobb mértékű fatelepítés, ugye ekkor jelennek meg azok a híres platánok, amelyeknek egy része József nádor arborétumából kerülnek ide, azonban az 1838-as nagy árvíz, erről is beszéltünk már korábban, itt a szigeten is nagy pusztítást okozott, és ezután ismét be kellett telepíteni fákkal.
1: Mikor jön a Margit híd az életébe?
2: Ugye beszéltünk róla, hogy korábban csak csónakkal volt megközelíthető, 1900-ban adták át a Margit hidat, és 1908-ban közkerté nyilvánították ezt a már akkor is nagyon népszerű parkot, tehát addig magántulajdonban volt, 1908-tól pedig fővárosiak tényleg háborítatlanul élvezhették, és ekkorra már folyamatosan tovább bővülnek a sport és pihenési lehetőségek, folyamatos kertrendezés, kialakul az 1910-es években a vadaskert, a művész sétány, 1921-ben nyílt meg a Palatinus strandfürdő. Erről is beszéltünk már korábban. Aztán az ezt következő 10 évben folyamatosak az átalakítási munkálatok, befejezték a sziget feltöltését, vízvezetékek, csatornahálózat épül ki, és az is nagyon fontos, hogy 1927-ben a lóvasút helyét átvette a buszközlekedés. És aztán 1931-ben elkészült a hajós Alfréd által tervezett nemzeti sportuszoda, ami egy újabb funkciót adott a szigetnek, tehát tényleg folyamatosan bővült.
1: Tehát egy pezsgő élet volt itt, és a kultúra az mikor jelenik meg?
2: A csónakházak mellett, a pezsgő sportélet mellett megépül étterem, bár, ide járnak a korszak aranyifjai, átjárnak a szigetre, átruccannak, és 1936-ban épült meg a Marosvásárhelyi zenélőkút másolata, és a kultúráról beszélvén 1938-ban pedig a szabadtéri színpad, a Margit-szigeti szabadtéri színpad. Ez az a hely, a Margit-sziget, amelynek a II. Világháború pusztításai ellenére töretlenül megy tovább a népszerűsége, úgyhogy 1950-ben átadják az Árpád hidat, tehát most már nem csak délről, hanem északról is kiválóan megközelíthető, ez új lehetőségeket biztosít a sziget számára. Ugyanakkor a sok megjelenő intézmény el is vesz a zöld felületből kisebb-nagyobb részeket, tehát csökken ugyan a zöld felület, de bővülnek a funkciók. És hát valóban ne feledkezünk el arról nagyon sok különleges fáról, amely a Margit szigeten megtalálható. Itt vannak a városnapi egyik legrégebb időszakra visszavezethető fái. Itt vannak a 150-160 éves platánok, sőt vannak ugye ennél öregebbek is, van, amelyik majdnem 200 éves, de találunk itt 100 évnél is idősebb tövis nélküli lepényfát, fekete dió, japán akácfákat, juhar, csörgőfát, vagy például gyönyörű szép vadgesztenyefákat, úgyhogy ezt ősszel, tavasszal, szinte a 4 évszak bármelyikében érdemes megtekinteni.
1: A Margit szigetet egyszer nekem valaki úgy jellemezte, hogy ez Budapestnek a tüdeje. És nekem ez annyira megmaradt, hogy ez így valahogy a képben is, hogyha elképzeljük, hogy hogyan néz
2: tényleg
1: ki.
2: Tényleg ott van középen a város szívében, és szerintem az a nagyszerű a Margit szigetben, hogy ha nincs időnk elmenni egy napra, ha nincs időnk kiszakadni egy napra, hanem csak 2-3 óránk van, akkor a Margit sziget akkor is ott van. És könnyen elérhető, könnyen megközelíthető, és 1-2 óra alatt az ember úgy fel tud töltődni, utána vissza lehet aztán majd menni a városnak a zsúfoltabb részeire.
1: Menjünk a Margit szigetre.
2: Menjünk.
1: Köszönöm.
2: Én is.

0: főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban a magyar fotográfia napja lesz a témánk, amiről beszélgetni fogunk, és ehhez kapcsolódik egy dátum, augusztus 29-e. És hogy mi történt augusztus 29-én, az fog most kiderülni is, hogy hogyan lett ebből a magyar fotográfia napja.
2: 1840-be kell visszamennünk, ugyanis ebben az évben augusztus 29-én készült először Magyarországon nyilvános eseményen fénykép, vagy ahogy akkor nevezték, daguerreotíp. Ez a daguerreotípia, hogy a francia tudósok fejlesztették ki, egyikük volt Louis Daguerre, és az ő nevéből lett a daguerreotípia, tehát ők voltak azok, akik az első fényképet megvalósították. Ezt a francia kormány megvásárolta, és majd a világnak ajándékozták, hogy bárki szabadon foglalkozhasson a fényképezéssel, tehát 1839-ben került sor az első daguerreotípia létrehozására, és egy évvel később, 1840 augusztusában már Magyarországon is megjelent. Tehát ez az apropója ennek a nap. Magyarországon egy Vállas Antal nevű, a Magyar Tudós Társaság rendes tagjaként, ő az, aki készít a Nemzeti Kaszinó Duna felé fekvő termeiben egybegyűlt társaságnak két daguerreotípia-szerű fényképet, és ezzel mutatta be azt, hogy birtokában van mindannak a tudásnak, amellyel élethű képet alkothat a világról.
1: Mit ábrázolt ez a daguerreotípia?
2: Hát ha már Budapestről beszélünk, akkor természetesen a Dunát és a Királyi Várat ábrázolta ez a kép, úgyhogy ez egy hatalmas esemény volt 1840-ben. Ugrunk egyet, 2003 óta minden esztendőben ezen a napon ünnepeljük a fotokulturális nemzeti örökség és a kortárs fotorművészet értékeit, tehát így lett ez a Magyar Fotográfia napja.
1: A magyar fotográfia fejlődéséhez kik járultak hozzá?
2: Jó néhány magyar feltalálónak a nevét is megemlíthetjük itt, például Mihály József a Kodak csúcsmodelljeihez tervezte a mechanikát, és a cég tervezési részlegének is volt a vezetője, és például Dulovics Jenő már 1943-ban, tehát 80 évvel ezelőtt feltalálta az első tükörreflexes fényképezőgépet. Aztán mindenképp meg kell említenünk Gábor Dénest, aki a hologram megvalósítójaként Nobel-díjat is kapott. De hát rengeteg elismert fotóst adtunk a világnak, tehát ezen a napon mindenképp érdemes megemlítenünk például Robert Capát, aki Friedman Endre Ernő néven látta meg a napvilágot, és a 20. század egyik legjelentősebb fotográfusa volt. Ő volt az, aki fényképeken keresztül megmutatta a spanyol polgárháborút, illetve a II. Világháborút és a kínai, illetve a vietnámi háború borzalmait. Tehát Robert Capa képei valóban bejárták a világot, és képes haditudósításaival nagyon sokszor a Life magazin címoldalán is szerepelt. Aztán 1954-ben egy haditudósítás közben aknára lépett, és alig 40 évesen vesztette életét. Tehát munka közben hősi halált halt, mondhatjuk ezt.
1: Az ő nevét azt szerintem nagyon sokan tudják, hogy a Robert Capa fotográfiai központ őrzi.
2: Pontosan, Nagymedő utcában.
1: Így van, és most már egy állandó kiállítás is nyírt, úgyhogy egyébként ehhez át kellett alakítani ott a mozitermet, de elől hallhattak már egyébként a rádió hallgatók, biztos vagyok benne.
2: Igen, és hát ez a nap, ez kiváló alkalom arra, hogy akár ide is például ellátogassunk. Aztán még egy híres fotográfus mindenképp említsünk, André Kertészt, aki Kertész Andor néven látta meg a napvilágot 1894-ben Budapesten. Ő az első világháborúban katona volt, megsebesült nagyon súlyosan, és amíg lábadozott, közben kezdett el kísérletezni a fényképezéssel, és nagyon hamar kiderült, hogy ez lesz az ő útja, úgyhogy az 1920-as években Párizsba költözött, és csak a fotózással foglalkozott, és olyan művészeket örökített meg, mint például Pablo Picasso vagy Marc Chagall. Tehát az ő portréi szintén bejárták a világot, csak Capával ellentétben ő nem a hadi tudósítás terén, hanem a portréfotózás terén alkotott maradandót. Aztán a II. Világháború alatt New Yorkba költözött, itt már nem érte el azokat a várt sikereket, de a 60-as, 70-es években ismét rátalálta a sikert, tehát André Kertész neve is világszerte ismert, és még egy épületet szeretnék hozni a Magyar Fotográfia napja alkalmából, ez pedig az én egyik kedvenc házam, a Nagymező utcában a Maimanó ház, róla beszéltünk már, az ő fotós műterméről, és az épület maga gyönyörű szép zsolnai kerámiákkal van díszítve. Ezen vannak az én kedvenceim, a kamerát tartó angyalok. Úgyhogy ha erre járunk a fotográfia napján, mindenképpen keressük meg ezeket a fényképezőgépet tartó angyalokat.
1: Köszönöm.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohácsra emlékezik a magyarság. Elkészült a víz alatti gát Paksnál. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Mohács legfontosabb üzenete a sorsközösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, hangsúlyozta. A magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A Dunaparti városban Szent Misével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával emlékeztek a hősökre. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra temették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Az ellenzéki pártok is megemlékeztek az 500 évvel ezelőtt történt mohácsi csatáról. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője Facebook oldalán a magyar történelem sorsfordító ütközetének nevezte az eseményt és hangsúlyozta, a nemzet megmaradásához a hősök áldozatán keresztül vezetett az út. A KDNP közösségi oldalán arra hívták fel a figyelmet, 500 éve magyarok ezrei áldozták életüket a hazáért és a keresztény Magyarországért. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke pedig úgy fogalmazott közösségi oldalán, a magyarság olyan súlyos veszteségeket szenvedett a mohácsi vész során, amelyeket a mai napig nem tudott pótolni, feldolgozni. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 000 köbméter követ építettek be. A folyómeder alján lévő

0: Jogát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A kormányfő szerdán jelentette be, hogy maximális teljesítményen 4 reaktorral és 8 turbinával üzemel az erőmű. Feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya ügyében. Vitézi Dávid azt írta, hogy a korábbi tárca több mint 100 milliárd forinttal drágában ítélte oda a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya konceszornak a szerződést. Hozzátette, hogy a jelenlegi üzemeltető a stráda működtetését 149 milliárd forint helyett 44 milliárd forintért vállalja. Budapesten vasárnap hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy azt vállalták, hogy iskola kezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 14-19 fok után napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonlóan meleg késő nyári idő várható a következő napokban is.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Székely Gyöngyvér, biogazdálkodási szaktanácsadó. Hát ha a növények védelméről beszélünk, és mondjuk kilépünk egy kicsit a permetezés vegyszerek világából, és mondjuk felmerül bennünk az, hogy milyen kártevők lehetnek jelen a növényeink életében, akkor azért akár egy nagyon jelentős járvány, a filoxéra is eszünkbe juthat, ami ugye valamikor a 19. század végén ért véget Európában, és hát gyakorlatilag, ha jól tudom, akkor tönkretette a szőlőtermesztést.
2: Az akkori szőlőtermesztést tönkretette, illetőleg gyökeresen átalakította. Nagyon érdekes, hogy az a szőlő, amit mi eszünk és iszunk, tehát minden, amit csemegeszőlő és borszőlő, az egy európai szőlőfaj, a Vitis vinifera. A világon legalább 80 féle szőlőfaj létezik, és ennek a zöme Amerikában él. Ezek számunkra vadszőlő, ehetetlen vadszőlőkről beszélünk. De ezeken alakultak ki azok a betegségek, és kártevők, illetve hát azon izmosodtak föl, amelyek, ha átkerülnek Európába, akkor ezeket a nagy járványokat okozzák. Az első ilyen volt a filoxéra. De ilyen volt a lisztharmat, ilyen volt a peronoszpóra, ilyen a fekete rothadás. És most a legújabb ilyen hullám, ez a fitoplazmózis névre hallgató valami, ez egy kicsike egysejtű baktériumszerű élőlény, ami annyit csinál, hogy megeszi a szőlőnek a tápanyagait, amit a szőlő ugye előállít, és fölszaporodnak benne, eldugaszolják azokat a csatornákat, amin megy a tápanyag, és tulajdonképpen elpusztul, éhen pusztul a szőlő. Ez egészen Dióhéjban a probléma. De ez a probléma onnantól komoly, hogy megkaptuk hozzá az átvívőt is, ami pedig egy rovar, és hát azért rovart nem nagyon sikerült eddig a világtörténelemben az embernek kiirtania, hát a sáskajárástól kezdve a burgonyabogárig, tehát ezért kevés van, amivel megbirkóztunk véglegesen, ezzel sem fogunk. Ez pedig a szőlőkabóca, amerikai szőlőkabóca, és ez viszi át egyik tőkéről a másikra ezt a kis kórokozót. Hát ez most hatalmas probléma, olyannyira, hogy sokan már temetik az egész ágazatot. Én is benne vagyok ennek a kutatási, fejlesztési részében. Ez nem azt jelenti, hogy én oldom meg ezt a problémát, mert nem csak én nem fogom, hanem nagyon sokan mások sem fogják ezt megoldani. De legalábbis belelátok olyan hatalmas nemesítőknek a távcsövébe, mint például Kozma Pál professzor, aki ennek az abszolút tudója, és rezisztens fajtákat állít elő. Nemzetközi óriási kutatásaik vannak, és nálunk például már van 4 olyan fajtánk, ami a lisztharmatra, peronoszpórára, botritiszre teljesen rezisztens, nem kellene permetezni. Ki nem szeretne olyan magnélküli, csemegeszőlő, fantasztikus ízű, és még permetezni sem kell. Nagyon örültünk neki, erre megjelent a fitoplazmózis. Tehát, hogy erre meg még nincsen. Tehát nem csak neki, senkinek nincsen még erre valóban rezisztens szőlője, de hát dolgozunk az ügyön.
1: De ez megvalósítható, vagy irreális elvárás?
2: Mindenképpen megvalósítható. Itt többféle kérdés merül fel. Az egyik kérdés az az, hogy az lesz-e a nemesítési megoldás, hogy olyan szőlőink lesznek, amelyek együtt tudnak élni ezzel a betegséggel, tehát meg fogja kapni. Ott marad a szőlőkabóca, átviszi, megkapja, de nem foglalkozik vele. Körbezárja azt a fertőzött részt, ezt a viszontlátást terem tovább. De ebben az esetben el kell engednünk olyan fantasztikus fajtákat, mint például a szürkebarát. Tehát vannak olyan fajták, egyáltalán nem bírják. És hogyha mi azt mondjuk, hogy jó, hát akkor engedjük rá a kórokozót a növényállományokra, és akkor lesznek olyanok, amik erre nem fogékonyak, de ez azt jelenti, hogy fantasztikus dolgokat el fogunk veszíteni. Tehát itt azért elég komoly mérlegelés van amellett, hogy ezt mennyi idő megcsinálni. Egyébként ezeket a rezisztens fajtákat 10-20-30 év alatt tudják csak létrehozni, hiszen először képződik egy valamilyen növény, azt meg kell, föl kell nevelni, meg kell kóstolni, milyen szülőnő rajta, ehető egyáltalán. Aztán újra visszakeresztelni, tehát ez több évtizedes munka. Amivel ezt meg lehet gyorsítani, az a génmanipuláció, amit aztán, ha valamit egy biós nem szeretne még hallani se, az ez a szó, tehát mi ezt nagyon nem szeretnénk, de a jó hírem az egyébként a szőlőkedvelőknek, hogy a szőlő nem tűri a génmanipulációt, ezt pont kutatóktól tudom, hogy sejtszinten valamit megoldanak különböző tudományos genetikai megoldásokkal, de nem tudnak belőle növényt nevelni, tehát jelenleg itt vannak meglévő.
1: De akkor legalább ez a veszély nem áll fenn.
2: Ez a veszély nem áll fenn.
1: Székely Gyöngyvér a vendégem, aki biogazdálkodási szaktanácsadó. Jövünk mindjárt vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Székely Gyöngyvér, biogazdálkodási szaktanácsadó. Hát az előbb a szőlőről beszéltünk, most legyen szó a dióról. Személyes élményem is van erről, hogy a kiskertünkben évek óta a diót körülveszi egy ilyen fekete burok, és hát nem ehető, hanem olyan, mintha kukacos lenne belül. Utána néztem, hogy ez a dióburok fúró légy okozta a károsodás. Mit lehet ezzel ellen tenni, hiszen rengeteg embert érint, nagyon sok kertben jelen van.
2: De ezt tudni kell, hogy Magyarország egy kivételezett helyzetben volt itt a Kárpát-medence, hogy ez a kártevő nem jelent meg hamarabb. A világ nagyon sok pontján ez már nagyon régóta ott van, tehát mi csak ilyen szerencsések voltunk, és hát pont ennek a szerencsének köszönhető a mi egészen extrém diótermesztési megoldásunk, ami a világon nem nagyon szokott előfordulni, hogy úgynevezett köpött magból, tehát hogy lehullik egy diókinő belőle egy fa, és az lesz a diófa, így mi tudtunk diót termeszteni. Ez nem nemes dió. Az esetek többségében a házaknál ilyen diófákat látunk, ezek a 30, 40, 50, 60 éves óriás fák, amiről ha lehullik a dió és még nem volt beteg, akkor kb. Két beiglire való jött össze, tehát hiába van nagy fa, alig volt rajta dió. Normális esetben, hogyha valaki diót akar termeszteni, akkor ennél jóval kisebb fákról nagy mennyiségű diót tudnak leszedni. Tehát itt azért fajta kérdés is. És onnantól, hogy a fajta kérdésre átmegyünk, azt kell mondanom, hogy távolról ránézek egy diófára, és megmondom, hogy az nemes, valamire oltott dió, vagy vad dió. Ezt onnan lehet látni, hogy milyen a növekedési ereje. Ami megy az égbe, az biztos, hogy vad dió és magról van. Azt nem tudjuk megvédeni, senki. Azért, mert olyan kezelhetetlen méretű. Ugyanis ahhoz, hogy ezt meg tudjuk védeni, ha nem biósok vagyunk, akkor borzalmas mennyiségű permetszerrel teljesen be kell borítani az egészet, amihez eleve olyan gép kell, hogy az égig elmenjen vele a permetszer. Másrészt pedig, mivel ez két hónapig teszi le a petéit, ezért két hónapig, hetente, két hetente borzalmasan mérgekkel kellene fújkálnunk a kertünket, és általában ezek árnyékoló fák valamilyen terasz vagy udvar fölött, tehát ezzel saját magunkat brutálisan mérgezzük. Nem hiszem, hogy azért a pár kiló dióért ezt érdemes lenne megtenni, tehát nem nagyon tudom, még úgy sem elképzelni, hogy nem vagyok biós, de biós vagyok, úgyhogy így borzalmas. De van rá biovédekezés, csak akkor el kell döntenünk, hogy mit akarunk. Árnyékoló 60 éves fát, amit szeretünk, és a nagypapa ültetett, vagy pedig egy olyan fát, ami nekünk diót fog teremni, és sokat tudunk róla leszedni, megenni. Ha nekünk az árnyékoló fa kell a nagypapától, akkor hagyjuk békén, és fogadjuk el azt, ami van. Ha diót akarunk termelni, akkor vagy legyen egy normál magyar nemes dió, és annak csináljunk egy koronaformát, tehát ennek kell egy korona alakító meccés legalább, amivel visszavesszük a koronaformát olyanra, hogy meg tudjuk védeni, tehát hogy elérjük valahogyan a tetejét, illetőleg ma már van egy nemesítő csoport Magyarországon, nagyon profik egyébként, egy kertész csoport, akik előállítottak úgynevezett oldalrügyön termő magyar fajtákat. Ezek a fajták kaliforniai diókkal vannak keresztezve, kicsik maradnak, tehát ilyen 3-4 méterre nőnek meg maximum, és az, hogy oldalrügyön termő, az azt jelenti, hogy ahogy van az ágacska, mindenki látott már diófát, az ág végén van 2 vagy 3 dió. Ezeken így végig, így tak-tak-tak-tak végig, ahogy hívják, az ágakon diók vannak. Nagyon sokat terem, nagyon finom, kicsi, de miért fontos a méret? Azért, mert a biósok színcsapdával védekeznek. Van direkt erre való, vagy napsárga, vagy neonzöld ragadós lap, ami úgy használható valódi bió módon, hogy ne öljük meg vele az összes katicát és méhecskét a környéken, hogy össze kell fogni a két átellenes oldalát, egy dróttal összekötözni, tehát egy ilyen hengert képezünk belőle, és úgy kitenni, mert a peterrakási reflexét ennek a diólégynek az váltja ki, hogy lát egy diót, tehát egy gömbfelületet, egy érni kezdő gömbfelületet, és ezt ő már annak látja. És így szinte csak ez a dióburok fúró légy fog ráragadni, semmilyen hasznos élő szervezetet nem bántunk vele, tehát ez, illetőleg amiről beszélt, hogyha lehullik a dió, el kell távolítani. Furcsa lesz, de igazából az már teljesen mindegy, ugyanis amikor lepottyan a dió, abból a fekete burokból kimászik, ez egy nyű, és elég gyorsan mozgó nyű, egy légynek a nyűve. És ez nagyon-nagyon gyorsan, ahogy földet ér, kimászik, és befúrja magát a földbe. És ott fog telelni egy ilyen pár centire a talajfelszíntől, és várja a következő évet, hogy akkor meg már kikeljen. Ezt onnan kell eltávolítani. Ahol vannak tyúkok, a tyúkok kiválóan kikapirgálják alóla. Ahol nincsenek tyúkok, ott is van rá. Nálunk például van egy rovarölő gomba, nem mondhatom a nevét, de van egy rovarölő gomba készítményünk, egy mikrobiológiai készítmény, amit egyszerűen kipermetezve és jól bemosva a fa alá, ezekbe a kis lukakba bemegy, és az a gomba megöli ezeket a kis rovarokat, és következő évben nem fognak kikelni.
3: Hát akkor ez a megoldás.
2: Hát, de ez nem teljes megoldás, mert a szomszédtól azért berepül, azért kellenek rá ezek a lapok is. Tehát alul kiszedni, és a lapokkal elfogni a tetején.
3: Köszönöm szépen. Székely Gyöngyvér a vendégem, aki biogazdálkodási szaktanácsadó.
0: Következik Ludwig van Beethoven 8. F-dur szimfónia 4. tétel. Előadja a Clevelandi Szimfonikus Zenekar. Karmester Christoph von Dohnányi.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Székely Gyöngyvér, biogazdálkodási szaktanácsadó. Az éghajlatváltozással együtt új növények és új kártevők jelennek meg. Hogyan lehet ez ellen védekezni? Egyáltalán hogyan tudjuk magunkat felvértezni?
2: Nagyon érdekes kérdés, mert a biósok maguk az optimizmus, és mindenre úgy tekintünk, ami változás, hogy mindenek van jó és rossz oldala. Megpróbáljuk a jó oldalukat is kihasználni. Ilyen jó oldal például az új őszi termesztési időszak. Ha november táján kinézünk az ablakon, akkor láthatjuk, hogy még fagy sincsen, pedig 20-30 évvel ezelőtt ilyenkor már hó hullott, és most semmi nincsen. Napközben fölmegy akár 20 fokra a hőmérséklet, kiválóan érzik magukat a növények, tehát olyan növények, amik egyébként április-májusban szoktak még teremni, azok most ismételten termeszthetők, mert annyira jó nekik ez az időjárás. Ez egy új termesztési időszak. És hogyha azt nézzük, hogy a tél mennyire enyhe, most már egy kis fólia sátorban egész télen lehet kertészkedni. Ezek mind tök jó dolgok. És ugyanilyen jó dolgok, hogy egészen új növények, haszonnövények már termeszthetők. Ha körülnézünk a kertekbe, láthatjuk, hogy szinte mindenhol van már füge. Van kivi, van datojaszilva, most már a pekándióval is kísérleteznek, sőt, a pisztácia is megél. Egyre újabb és újabb növények jönnek, a banán, a citrusok, már egyik sem lehetetlen, olajfákat látok az elegáns kertekben. Tehát mindez jó, jó dolog, ennek örüljünk. És hát van egy negatív hozománya, hogy olyan növények is megtelepszenek, mint gyomnövények, amelyek eddig ezt nem bírták. Nagyon érdekes, kevesen tudják, hogy ilyen a kaktusz. A füge kaktusz behozták, kirakták kertekbe, madarak megették, elvitték, a Kiskunsági Nemzeti Parkban nem bírják kiirtani a kaktuszt a természetvédelmi
1: De erőink. Mióta számít a kaktusz gyomnövénynek?
2: Hát amióta elárasztott a Duna-Tisza közét. Úgyhogy nagyon sok ilyen érdekesség is van. És a kártevők között pedig, hát miről meséljek? Hát ugye a vándorpoloskával kezdem, ami tönkreteszi a paradicsomot. Most fog még csak megérkezni a japán cserebogár, ami meg aztán, akkor, hát a foltos szárnyú muslica most hatalmas gond lesz, az epret, a málnát viszi. Már most kukacos az eper, a málna, de hát a dióburok furul így is, amiről beszéltünk, az is csak egy 10-15 éve van be Magyarországon. Ezek jönnek nagy üzembe. Szörnyű dolog ez, küzdeni kell, de nekem ez a szép, mert nekem ez a szakmám, mindig van új kihívás, van mire válaszolni, és lehet a rendszert újra építeni úgy, hogy annak megfeleljen. És ezzel összefügg az is, hogy lesznek olyan növények, amelyek már nem fogják bírni Magyarországot, kikopnak. Már van ilyenünk.
1: Melyik?
2: Nagy üzemben nem termesztenek sem ribizlit, sem málnát. Nem bírja az UV-sugárzás. El kell búcsúzni tőle.
1: Akkor lehet, hogy ennek köszönhető az ára is, a magas ára.
2: Mindenképpen, és erre is a mi optimista gondolkodásunk, nem azt mondjuk, hogy akkor felejtsd el, dobd ki a kertedbe, hanem most telepíts, mert most még, hogyha árnyékolod, akkor kibírja a kertedbe, és a gyereked meg az unokád még meg fogja kóstolni, milyen az a ribizli.
1: De hát ez milyen jó szemlélet.
2: Hát így kell ezt csinálni, igen.
1: És hogyan lehet védekezni a többi kártevő ellen? Tehát biológiai megoldása van ennek, vagy máshová kell ültetni, vagy ez, hogy mi a...
2: Ez egy annyira komplex rendszer, hogy maga a kérdés rámutat arra, hogy mi szép abban, amit én csinálok. Én ezt 20 éve teszem, 3 komoly cégnek is a fejlesztőmérnöke vagyok, egy rovarosnak, egy biodinamikus vetőmag előállító cégnek, és egy ilyen egyszerű anyagokat gyártó, hát ilyen biokészítményes cégnek. Ja, meg van egy mikrobiológia is, tehát igazából már annyi felé dolgozom, hogy csak na, ez egy csodálatos dolog, minden mindennel összefügg, én erre nem tudok mit mondani.
1: Hiszen ki tudja, hogy melyik oldalon van a megoldás?
2: Ez abszolút így van, lásszőlőkabóca.
1: Igen. Köszönöm szépen, Székely Gyöngyvérrel, biogazdálkodási szaktanácsadóval jövünk mindjárt vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Székely Gyöngyvér, biogazdálkodási szaktanácsadó. Az előbb beszélgettünk itt a zene alatt, és akkor azt mondta, hogy durván bio az, amit ön megtermel, és ugye három különböző területre figyel oda, ha jól értettem, de javítson ki a tévedek, aminek bármelyik elemét kivesszük, akkor dől az egész. Szóval, hogy hogyan épül fel pontosan ez a biogazdálkodás?
2: Hát a biogazdálkodást lehet egészen egyszerűen is csinálni, hát én ennek nem vagyok híve, ugye én fejlesztem a rendszert, úgyhogy most már mondok egy példát. Levéltetvek ellen régebben csak narancsolajjal tudtunk védekezni, ez volt a megoldás. Ha nagyon sok levéltetűvöt többször permeteztünk, és hagytuk, hogyha jött a természet, adta a hétpettyes katica, akkor megoldja ennek a nagyját. Aztán kezünkbe kaptuk a kétpettyes katicákat, amik szintén őshonosak, de másképp működnek, mint a jól ismert hétpettyesek. Ezek például, hogyha etetjük őket, nem mennek el. Így a kertnek a teljes rendszerét rá tudjuk venni arra, hogy a levéltetveket kordában tartsák ezek az amúgy betelepített kétpettyes katicák. De ezek csak akkor maradnak ott, ha akkor is van kajájuk, amikor az én haszonnövényeimen nincs tetű, és a cél ugye az, hogy azokon ne legyen tetű. Mi erre a megoldás? Telepíteni kell, találni kell olyan növényeket, amelyeken egész évben van tetű, és azt megfelelő helyre telepíteni a kertben, például eldugva egy ökológiai sövényben, ahova mindig vissza tudnak vonulni ezek a katicák, hogyha nincsen a haszonnövényen, akkor ők ott tudjanak falatozni, ne menjenek el, ne menjen le a populáció méretük. Tehát onnantól kezdve, hogy megjöttek ezek a katicáink, nem az vált fontossá, hogy hányszor permetezek én a narancsolajjal, mert vagy elhagytam, vagy ritkításra használtam, hanem az, hogy milyen növényt fogok én oda telepíteni ennek a katicának, hogy legyen mit ennie. Tehát, hogy ez ennyire bonyolult rendszer, de imádjuk. Tehát, aki ebbe egyszer belekóstol, az úgyis benne marad. Akár kicsibe csinálja, akár nagyban.
1: Én folyamatosan a puzzle elemeket kell figyelni, ugye? És átrakosgatni. De közben a hobbi, ugye, aki kicsiben csinálja, az ugye a hobbi kertész. Ugye, jól
2: így van.
1: Emlékszem. Szóval, hogy körükben is zajlik egyfajta a csendes bioforradalom. Hová vezethet ez?
2: Nagyon jó a kérdés, ugyanis amikor én ezt elkezdtem, pontosan 21 évvel ezelőtt, én hobbi kertesként kezdtem, egy családi betegség miatt, nagyon sokan vannak így egyébként, hogy így kezdik. Amúgy egy 3 diplomás vegyszeres agrármérnökből indultam, tehát ez volt a kiindulás, és átértem a zöld oldalra. Először csak azért, hogy saját magunknak egy ilyen tiszta élelmiszert állítsak elő, utána pedig felkértek egy biogazdaságnak a vezetésére, megreformálására, akkor aztán kaptam, és akkor felkértek arra is, hogy a pesti biopiacot, ez nem egyenlő a jól ismert budaival, ez egy kicsike piac, ezt én vezessem, oldjam meg az ellenőrzését, stb., ami ezzel jár, és akkor kezdtem el foglalkozni a bioélelmiszerek marketingjével. És hát gyorsan beleütköztem abba, hogyha valakitől Magyarországon az utcán megkérdezzük, hogy mi a véleménye a bioélelmiszerekről, akkor két dolgot fog mondani, az egyik, hogy ez az egész

0: benne. Tehát ez borzasztott. Marketing szempontból ez a lehetetlen kategória. És akkor rájöttem, hogy az emberek egyszerűen nem hiszik el, hogy ilyen van. És ezért azt csináltam, hogy megalakítottam az ország első biogazdaboltját, kimérettem ezeket a, mit tudom én, mondjuk a narancsolajat, kimérettem kicsibe, odaadtam a hobbi kertésznek, lehetett nálunk vásárolni, és a hobbi kertész hazament, lefújta a paprikát, ami tetves volt, a narancsolajjal, jó illata volt, és elpusztultak a tetvek. És akkor kezébe adtam valamit, amire ő azt mondta, hogy hú, ez magic, varázslat. Fellelkesedett, és onnantól elhitte, hogy van ilyen, hogy bio. Aha. És akkor lehet, hogy megtermelte magának azt a három több paradicsomot vagy paprikát, de rájött, hogy tehát beleélte magát ebbe az egész dologba, ez az agyakban lejátszódó bioforradalom, és onnan már meg akarta ismerni azt a biogazdálkodót, akár elment hozzá, már vásárolt tőle, erre alakultak rá a dobozrendszerek, ez egy ilyen 5-10 éves projekt, hogy elkezdték ezt a dobozokat, hogy be lehet fizetni, és akkor biozöldséget lehet így vásárolni. De a legnagyobb bioforradalom az a fejekben zajlik, és az, hogy otthon mindenki magának kis magaságyásba egy paradicsom, egy kis fűszernövény, ezt csinálják, ez már egy olyan igényt jelent a fejekben, aminél többet nem is lehetne csinálni. Tehát szerintem ez a maga a bioforradalom.
1: Nagyon köszönöm, hogy mesélt róla. Még beszélgetnék, de hát véget ért a műsor. És hát, ha jól értem, akkor végül is ez egyfajta szellemi forradalom először, és aztán követik a tettek.
0: Hát mindenképpen így van, és én remélem, hogy ezek a tettek nagyon gyorsan követik, mert a magyar egészségügyi adatok azt mutatják, hogy ez elkerülhetetlen most már.
1: Köszönöm szépen, hogy
0: itt vagy. Én köszönöm szépen.
1: Székely Gyöngyvér biogazdálkodási szaktanácsadó volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohács 500. évfordulójára emlékeztek országszerte. Aranyérmes 500 méteren a magyar férfi kenu 4-es. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Mohács legfontosabb üzenete a sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sors döntő csatát, de Magyarország nem tűnt el. Hangsúlyozta, a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A Dunaparti városban Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával emlékeztek a hősökre. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra temették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Az ellenzéki pártok is megemlékeztek az 500 évvel ezelőtt történt Mohácsi csatáról. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője Facebook oldalán a magyar történelem sorsfordító ütközetének nevezte az eseményt, és hangsúlyozta, hogy a nemzet megmaradásához a hősök áldozatán keresztül vezetett az út. A KDNP közösségi oldalán arra hívták fel a figyelmet, hogy 500 éve magyarok ezrei áldozták életüket a hazáért és a keresztény Magyarországért. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke pedig úgy fogalmazott közösségi oldalán, a magyarság olyan súlyos veszteségeket szenvedett a Mohácsi vész során, amelyeket a mai napig nem tudott pótolni, feldolgozni. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál.

0: Közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. A folyómeder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A kormányfő szerdán jelentette be, hogy maximális teljesítményen 4 reaktorral és 8 turbinával üzemel az erőmű. Határidőre elkészült, és a tervezetnél kevesebbe került a Flórián téri felüljáró, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Az Óbudát az Árpád híddal összekötő 40 éves átjáró átépítése még tavaly tavasszal kezdődött. A beruházás 2 ütemben valósult meg. A Flórián téri felüljárón hajnaltól minden irányban megindulhat a forgalom. A BKK közlése szerint a 3 milliárd 270 millió forintos keretből 2 milliárdot megspóroltak a közbeszerzési eljárásban. Címét megvédve aranyérmet szerzett 500 méteren a magyar férfi kenu 4-es a lengyelországi Poznánban zajló kajakkenu világbajnokságon. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású csapat már a rajt után az élre állt és végiguralta a pályát. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A hajnali 14-19 fok után napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatoló híd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható befüggesztett vasbetonhíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Teréz körút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta le gróf Battyán Géza megrendelésére. A budapesti épület a telekviszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi érdekessége, hogy a földszint és az alsó emeletek kialakítása során egyszerű, felfelé haladva viszont egyre finomabban megmunkált kövekkel, nagyobb ablakokkal és elegánsabb díszítésekkel találkozunk. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohács 500. évfordulójára emlékeztek országszerte. Elkészült a víz alatti gát Paksnál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Mohács legfontosabb üzenete a Sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A rossz idő miatt egy időre felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentést Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csak nem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán leszakadt egy lecserés, jég, kő és sár tömeg zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Washington többségi ellenőrzése alá kerül Venezuela kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. Budapesten hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy iskola kezdésre elkészült mindkét felüljáró, és az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktorandusoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjeszték ki a doktorandusokra is. A tudományért és innovációért felelős államtitkár közölte, a következő három évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapforrásait, Brüsszelben pedig tudományos és technológiai irodát nyitnak. Leállítja egyik kísérleti fázisban járó mRNA-s alapú rák vakcinájának vizsgálatát a BioNTech, írja a Reuters cikkét szemléző Telex. A kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek. A BioNTech ugyanakkor közölte, más mRNA-s alapú rák terápiákat is fejleszt, mint például a hasnyálmirigy rákos betegeknek készülő vakcina. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 14-19 fok után napközben 30-34 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szerelem sziget, a Margit sziget és az Óbudai sziget mellett Budapest harmadik olyan Dunai szigete, melyet egész évben víz ölel körül. A szép nevű fiatal sziget a fővárosi Dunai szakasz déli részén található, és a Hunyadi sziget folytatásaként az 1911-es lezárás után jött létre. A mellékák kotrása révén őrződött meg a mostani állapotában. A sziget 220 méter hosszú és 50 méter széles. Néhány hód családot leszámítva, más nem él rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cine Music. Cine Music, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Dr. Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohács 500. évfordulójára emlékeztek országszerte. Elkészült a víz alatti gát Paksnál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Mohács legfontosabb üzenete a Sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A rossz idő miatt egy időre felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentést Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csak nem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán leszakadt egy gleccser és jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Washington többségi ellenőrzése alá kerül Venezuela kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. Budapesten hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy iskola kezdésre elkészült mindkét felüljáró, és az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktorandusoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjeszték ki a doktorandusokra is. A tudományért és innovációért felelős államtitkár közölte, a következő három évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapforrásait, Brüsszelben pedig tudományos és technológiai irodát nyitnak. Leállítja egy kísérleti fázisban járó mRNA-s alapú rák vakcinájának vizsgálatát a BioNTech, írja a Reuters cikkét szemléző Telex. A kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek. A BioNTech ugyanakkor közölte, más mRNA-s alapú rák terápiákat is fejleszt, mint például a hasnyálmirigyrákos betegeknek készülő vakcina. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 14-19 fok után napközben 30-34 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd nem hivatalos nevén az M0-ás autóút déli Duna hídja, Budapest legdélebbi Duna hídja. Az autót ezen szakaszán, mely része az E60-as, E71-es és az E75-ös nemzetközi főútvonalaknak, naponta körülbelül 70 ezer jármű halad át. A főváros körüli gyorsforgalmi út gondolata már 1942-ben felmerült, de csak a 70-es évekre vált időszerűvé, amikor a városon áthaladó nemzetközi forgalom kezdett nagyobb méreteket ölteni. Túlzott terhelést róva a Petőfi hídra és a hozzá vezető utakra. Az M0-ás autóút nemzetközi jelentőségét az is mutatja, hogy a világban kedvezményes hitelt nyújtott az építéshez, így a Dunahíd elkészítéséhez is. Az összeg a teljes költség 35%-át tette ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Európa Híd nevű pontonhídat a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc műszaki dandárja építette fel Budapesten az Európai Uniós csatlakozás népszerűsítésére. A 62 részből álló 430 méter hosszú ideglenes híd a Parlament és a Batthyány tér között állt 2003. márciusában 3 napon keresztül. Egy helyben tartásáról 22 tolóhajó gondoskodott. A 3 nap alatt a becslések szerint több mint 400 ezren keltek át rajta. Az építésben több mint 200 sorkatona teljesített szolgálatot, akik ügyeltek a biztonságra és gondoskodtak a működtetésről. Amennyiben egy hajó nem tudott volna megállni a Margit-sziget feletti folyami zárnál, a honvédek azonnal szétnyitották volna a pontont, hogy elkerüljék a balesetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd építésekor az M0-ás autóút forgalma jelentősen kisebb volt, mint napjainkban, amikor egy átlagos napon 70 ezer jármű halad át a déli szektor Duna hídján. Az út bővítése elodázhatatlanná vált, ezért felépült az egyébként is tervezett új hárosi híd, ami a 20 évvel fiatalabb darab tükörképe. Az építményeken jelentősebb eltérés csak a hídfők megépítésében és az azóta megjelent földrengésre való méretezésben mutatkozik. Az új híd egy 9 nyílású szerkezet 10 alátámasztással és 3 különálló felszerkezettel, melynek építése 2011 áprilisában indult. A mederpillérek kéregelemei a szabad kikötőben készültek el, és bárkával szállították őket a helyszínre, amivel több hónapot nyertek a kivitelezők. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohács 500. évfordulójára emlékeztek országszerte. Elkészült a víz alatti gát Paksnál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Mohács legfontosabb üzenete a Sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A rossz idő miatt egy időre felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csak nem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán leszakadt egy gleccser és jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Washington többségi ellenőrzése alá kerül Venezuela kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. Budapesten hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy iskola kezdésre elkészült mindkét felüljáró, és az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktoranduszoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjesztik ki a doktoranduszokra is. A tudományért és innovációért felelős államtitkár közölte, a következő három évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapforrásait, Brüsszelben pedig tudományos és technológiai irodát nyitnak. Leállítja egyik kísérleti fázisban járó mRNA-s alapú rák vakcinájának vizsgálatát a BioNTech, írja a Reuters cikkét szemléző Telex. A kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek. A BioNTech ugyanakkor közölte, más mRNA-s alapú rák terápiákat is fejleszt, mint például a hasnyálmirigy rákos betegeknek készülő vakcina. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 14-19 fok után napközben 30-34 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mátyás templom 2013-ban befejeződött felújítása során a csúcsdísz gömbjében időkapszulákat találtak. A forrasztással lezárt részcsövek 1894-ből és 1935-ből származó díszes emlékiratokat rejtettek. A korábbi irat megörökíti a 19. század végi felújítás menetét, felsorolja az egymást követő munkafolyamatokat, és megemlíti a belső díszítés alkotóit. Az 1960-as évek restaurátorai nem csak iratot, hanem a családjukhoz vagy a korhoz kapcsolódó érdekességeket is elrejtettek, például az egyik bádogos lányának óvodai fényképét, illetve egy szál Kossuth cigarettát. A nemrég befejeződött felújításon dolgozók szintén hagytak korlenyomatot egy időkapszulában az utókor számára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Cseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kirándulóhelyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspálya Társaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd Budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katrin Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a millenniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondy Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohács 500. évfordulójára emlékeztek országszerte. Elkészült a víz alatti gát Paksnál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Mohács legfontosabb üzenete a sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A rossz idő miatt egy időre felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csak nem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán leszakadt egy gleccser és jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Washington többségi ellenőrzése alá kerül Venezuela kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csak nem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. Budapesten hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy iskola kezdésre elkészült mindkét felüljáró, és az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktorandusoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjesztik ki a doktorandusokra is. A tudományért és innovációért felelős államtitkár közölte, a következő 3 évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapforrásait, Brüsszelben pedig tudományos és technológiai irodát nyitnak. Leállítja egyik kísérleti fázisban járó mRNA-s alapú rák vakcinájának vizsgálatát a BioNTech, írja a Reuters cikkét szemléző Telex. A kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek. A BioNTech ugyanakkor közölte, más mRNA-s alapú rák terápiákat is fejleszt, mint például a hasnyálmirigy rákos betegeknek készülő vakcina. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 14-19 fok után napközben 30-34 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.